0: Teljesen megújult tanműhelyeket adtak át szeptember 29-én a Békés Csabai Szakképzési Centrum Kemény Gábor Technikumban. A 60 éves intézmény az elmúlt időszakban több jelentős fejlesztésen ment keresztül. Korszerűsítették a gyakorlati oktatás helyszíneit, informatikai eszközöket szereztek be, bővült a képzési kínálat és a diák létszám is folyamatosan emelkedett. A fejlesztések egyik fontos előzménye a gyerekek és diákok hangjelnevezésű projekt volt, amelynek keretében az iskola tanulóit kérdezték meg arról, hol tartanának szükségesnek változásokat. A diákok jelentős része a tanműhelyek felújítását jelölte meg elsődleges igényként, hiszen a duális partnereknél töltött gyakorlat mellett szakmai felkészülésük nagy része ezekben a termekben zajlik. A két éve áttartó munka eredményeként szeptember végére teljesen megújultak a műhelyek, emellett az iskola sportpályáját is felújították. Malatyinszky Péter igazgató az átadó ünnepségen az AC/DC együttes sorait idézve úgy fogalmazott: hosszú az út a csúcsra, rock and rollt akar játszani az ember. Hozzátette, az intézmény nem fél ettől a hosszú úttól, és továbbra is a fejlődést tartja szem előtt. Az igazgató az elmúlt évek eredményei között említette, hogy 3 informatika terem várja a tanulókat, az Erasmus Plus program keretében pedig szoros együttműködést alakította ki például Finnországgal. Jelenleg 8 diákjuk vesz részt szakmai gyakorlaton az országban. Az iskola csatlakozott a Honvéd Kadét programhoz is, amelynek keretében Békés megyében elsőként indították el a Honvéd Kadét drón programot. Mucsi Balázs, a Békés Csabai Szakképzési Centrum főigazgatója az átadón kiemelte, hogy a Kemény Gábor Technikum a centrum egyik legdinamikusabban fejlődő intézménye. Mint mondta, a felújítás során a padlótól a mennyezetig megújultak a tanműhelyek, az új eszközök mellett pedig az oktatói csapat is bővült. Hangsúlyozta, hogy a fejlesztés közös összefogás eredménye, amelyben a diákok, az oktatók és a duális partnerek egyaránt részt vállaltak. A korszerű szakmai képzés mellett a környezettudatosság is fontos szerepet kap az intézményben. Elérhető például az alternatív járműhajtási technikus képzés, az iskola épületét pedig napelemekkel is felszerelték. Ezeknek köszönhetően a villanyszámlájuk az átlagos középiskolákéhoz képest csupán töredékére csökkent. Bodóczi István, a térség osztálygyűlési képviselője arra emlékeztetett, hogy az intézmény 1966-ban nyitotta meg kapuit. Azóta jelentősen megváltoztak a gépek és a technológiák, a cél azonban változatlan, olyan szakemberek képzésen, akik tudásukkal Békés Csaba és a régió fejlődését szolgálják. Az ünnepségen diákok és szülők is megosztották tapasztalataikat, méltatva az iskola fejlődését. A megújult tanműhelyekben tanulók már saját versenyautócsapatot is indítanak, amellyel a tervek szerint 2027-ben a nyíredi 24 órás autóversenyen mutatkoznak be. Családi napot rendezett a Békés Csabai Városvédő és Városszépítő Egyesület a Szlovák Tájházban. A kötetlen baráti hangulatú program középpontjában a generációk találkozása és a fiatalabb korosztály megszólítása állt. Mészáros Zsuzsa, az egyesület alelnöke elmondta, hogy a szervezet tagság az utóbbi időben előregedett, ezért szeretnénk megújítani a közösséget. A rendezvényre a tagok gyermekeiket és unokáikat is elhozhatták, így a családok együtt ismerkedhettek Békés Csaba múltjával és értékeivel. A délelőtt során sütemény kóstoló, recept csere és játszóházi foglalkozás is várta a résztvevőket. A nagyszülők és unokák pedig közös helytörténeti kvízben mérhették összetudásukat. A programot 2 előadás is színesítette. Hankó András a Vidám Békés Csaba címmel idézett fel kevésbé ismert történeteket a város múltjából, régi újságok és könyvek segítségével. Tömő Ákos pedig az Ezer arcú Békés Csaba, egy viharsarki világváros különlegességei címmel tartott előadást. Az egyesület szerint a város védelem nem csupán az épített környezet vagy az elhagyott sírok gondozását jelenti, hanem a helyi hagyományok, épületek és természeti értékek megismerését, valamint megóvását is. A családi nap céljai az volt, hogy a fiatalabb nemzedékek is közelebb kerüljenek Békés Csaba történetéhez és a városért végzett közösségi munkához. Búcsúzom Önöktől, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó. A Stant Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.

0: még több.
1: Start Rádió.
2: Start Rádió.
3: Hova mész?

0: sok zene, és még több.
1: Start Rádió.
2: Start Rádió.
3: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! Önök a Start Rádió Csabai Napló című közéleti információs magazin műsorát hallják, a szerkesztővel Nédó Gézával. Október 5-e hétfő van. Az adóazonosító jel és adókártya igénylése különböző szabályokhoz kötött, egyes esetekben kötelező. A részletekkel kapcsolatban Dér Ildikó, a Nemzeti Adó és Vámhivatal, Békés megyei Adó és Vámigazgatósága, ügyfélszolgálati osztálya, ügyfélkapcsolati referense adott tájékoztatást. 2023-ban alakult meg a Vihar Sarki Mazsorett és Tánccsoport Egyesület, viszont a csapat története már sokkal régebbre nyúlik vissza. Erről is beszélgettünk Kurucpa Pildikóval, a szervezet elnökével a Körös Hírcentrum stúdiójában. Idén már harmadik alkalommal nyílhatott meg a Győztesek az Objektív mögött című időszaki kiállítás a Békéscsabai Fotófesztivál keretében a Munkácsi Mihály Múzeumban. A bemutatott anyag a tavalyi Békés megye természetfotója pályázat nyertesei Lusti Gábor és Pusztai Balázs fotóit mutatja be. A tárlatot Boldog Gusztáv természetvédelmi szakember nyitotta meg. Az optimizmus jegyében telik idén az Országos Könyvtári Napok programsorozat. A különböző eseményekről egy sajtótájékoztató keretében adtak számot az érintett intézmények.
3: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
0: Magyar óra.
5: Start Rádió.
0: Start

0: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
1: Az adóazonosító jel és adókártya igénylése különböző szabályokhoz kötött, egyes esetekben kötelező. A részletekkel kapcsolatban Dér Ildikó, a Nemzeti Adó és Vámhivatal, Békés megyei Adó és Vámigazgatósága, ügyfélszolgálati osztálya, ügyfélkapcsolati referense adott tájékoztatást.
2: Mai témánk adóazonosító jel és adókártya igénylése.
3: A T34 jelű adatlap szolgál a természetes személyek adóazonosító jelének és a vámazonosító számának igénylésére, az adateltérések rendezésére és a levelezési cím bejelentésére. Adatlapot annak a magánszemélynek kell benyújtania, aki még nem kapott adóigazolványt. Akinek az adóigazolványán szereplő adatai eltérnek a személyazonosító igazolványában szereplő adatoktól, akinek az adóigazolványa megsemmisült, megrongálódott, eltulajdonították vagy elveszett, aki először fog adóköteles jövedelmet szerezni, költségvetési támogatást igényelni, aki gyermekének hivatalból megképzett adóazonosítójel igazolására szolgáló adóigazolvány kiállítását kéri, aki levelezési címet jelent be, aki vámazonosító számot igényel, aki vámazonosító számhoz kapcsolódó adatok változását jelenti be. Az adatlapot kifizető, munkáltató, önkormányzati adóhatóság, állami foglalkoztatási szervis kitöltheti, és a természetes személy részére adóazonosító jelet igényelhet. Például a kifizető akkor, ha a természetes személy adóazonosító jellel nem rendelkezik, és belföldön eseti jelleggel szerez adóköteles, a kifizető adott szolgáltatási kötelezettsége körébe eső jövedelmet, vagy róla a NAV-nak adatot kell szolgáltatni, vagy ha a munkáltató külföldi állampolgárt alkalmaz, és ez a külföldi munkavállaló adóazonosító jellel nem rendelkezik. Az adókártya kiállítása első alkalommal névváltozás esetén, valamint ha a kártyáját ellopták, ingyenes lesz. Névváltozás esetén csak akkor, ha az adatlap kitöltésével egy időben a magánszemély leadja a régi adóigazolványát is. Minden egyéb esetben fizetni kell a kártya pótlásáért 4000 forint adókártya igazgatási szolgáltatási díjat, amit rendezhetnek átutalással, bankkártyás befizetéssel az ügyfélszolgálatainkon, vagy csekken. Az ügyfélszolgálatainkon személyesen megjelenő ügyfeleink esetében megjegyeznénk, hogy kiskorú gyermekük igazolványának igénylésére csak édesanya jelenlétében van lehetőség, vagy amennyiben édesapa jár el, akkor gyermekének születési anyakönyvi kivonatának bemutatása is szükséges, illetve ha harmadik személynek eseti meghatalmazást adnak az ügy kapcsán. Az adatlap papírlapon vagy elektronikusan is benyújtható. Arról, hogy ki köteles a nyomtatványt elektronikusan benyújtani, bővebb információt a NAV honlapján az ÁNK űrlapok elektronikus benyújtása és az elektronikus ügyintézés és kapcsolattartás általános szabályi adóügyekben című tájékoztatókban találnak. De általánosakban elmondható, hogy az egyéni vállalkozók még a 2026-08-01 után szünetelő egyéni vállalkozókat is beleértve, valamint az ÁFA fizetésre kötelezett magánszemélyek is kötelezően csak elektronikus úton nyújthatják be az adatlapot. Ezzel szemben a magánszemélyeknek ez csak egy lehetőség a könnyebb, gyorsabb ügyintézésre, ők a nyomtatványt papíron, postán vagy személyesen is benyújthatják. A magánszemélyek esetében a papíralapú nyomtatványt egy példányban a NAV-nak az adózó lakóhelye, illetve székhelye szerinti illetékes adóigazgatósághoz kell eljuttatni, és előtte azt az adózónak vagy a képviseletére jogosult személynek kell aláírnia. Az adatlapot otthonról az ÁNK vagy anya nyomtatvány kitöltő programok segítségével készíthetik el. A bejelentés köteles változást követő 15 napon belül kell benyújtani az adatlapot. Azonban a megváltozott lakcím nem bejelentés köteles, ugyanis a NAV kap adatszolgáltatást a megváltozott lakcímről. Olyan is előfordulhat, hogy az egyéni vállalkozást indító adózó az adószám igénylésekor még nem rendelkezik adóazonosító jellel. Ilyenkor a NAV az adószám megállapításával egyidejűleg az adóazonosító jelet is megállapítja. Tehát az adóazonosító jel megállapításához külön bejelentkezésre nem szükség. Ezzel szemben vannak, akik viszont egy cégben betöltött pozíciója miatt köteles adóazonosító jelet igényelni, Az érintett cég adószámának megállapítása előtt kell akkor bejelentkezni a NAV-hoz. Ha a természetes személy által bejelentett adatok ellenőrzésekor a NAV eltérést állapít meg, akkor ezekben az esetekben a NAV felszólítja az adózót a bejelentett adatok igazolására. Köszönöm a figyelmet!
0: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.

0: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
1: 2023-ban alakult meg a Vihar Sarki Mazsorett és Tánccsoport Egyesület, viszont a csapat története már sokkal régebbre nyúlik vissza. Erről is beszélgettünk Kurucpa Pildikóval, a szervezet elnökével a Körös Hírcentrum stúdiójában.
2: És akkor, mivel még nem jártál itt nálunk a rádió stúdióban, hadd kezdjem onnan, vagy azzal a kérdéssel, hogy mióta vagytok, mióta léteztek, mióta van a Mazsorett Tánccsoport?
3: 2015-ben alakultunk, azóta fejlődünk, és 2023-ban váltunk önálló egyesületté, azóta viseljük a nevünket is, hogy Vihar Sarki Mazsorett és Tánccsoport Egyesület.
2: Itt vagytok Békéscsabán helyileg egyébként?
3: Igen, igen, itt vagyunk, viszont ugye a tanítvány ők a környező településekről is vannak.
2: Miért döntöttél úgy, hogy szeretnél ezzel a, mondhatjuk sportágnak, ezzel foglalkozni?
3: Igen, maximálisan lehet sportágnak mondani, de erről majd egy kicsit később szeretnék beszélni. Az az igazság, hogy a középiskolás éveim alatt sikerült megismerkednem magával a Mazsorettel, hiszen az akkori MÁV diák otthon Mazsorett csoportjában táncoltam, akkor Ámbai Szilvia vezette ugye a csoportot. Igazából itt kezdődött minden. Maga a tánc szeretete, illetve hát az korábban is volt meg a sport szeretete, hiszen gyerekkoromtól mindig sportoltam, kézilabda, röplabda, mindig volt valami, de igazából középiskolás koromban kezdtem el táncolni, mint mazsorettet, illetve mint modern táncot, és gyakorlatilag ez azóta végig kíséri az életemet és a mindennapjaimat.
2: Nem gondolnám, hogy van olyan rádióhallgató, aki sose látott volna még mazsorett fellépést, vagy táncolt előadást, de esetleg mesélsz egy picit róla, hogy nálatok hogyan néz ez ki? Ugye itt is van, ha jól tudom, koreográfia, van zene, hogyan álltok össze? Mi az, amit a színpadra visztek, vagy egy bemutatóra visztek?
3: Ez egy nagyon-nagyon összetett műfaj, én azt gondolom. Sokan azt gondolják, hogy maga a mazsorett, az a zenekar előtt menetelő, masírozó lányok
2: tömege. Aranyosak,
3: így
2: ki.
3: Van, így van. Teljes mértékben én azt gondolom, hogy a hagyományos mazsorett nyilván erről szól. Viszont túlléptünk már ezen a sztereotípián, és olyan sportá alakult a mazsorett, ami tényleg azt gondolom, hogy nemzetközi szintéren, színpadon is megállja a helyét, mint ahogy ez bizonyítja is nagyon-nagyon sok verseny.
2: Mi az, ami kell egy jó mazsorettesnek? Amikor mondjuk egy gyerkőc úgy dönt, hogy megtetszett neki, szeretnék kipróbálni, milyen készségek kellenek hozzá? Te mit tapasztaltál?
3: Kitartás. Azt gondolom, hogy ez a legfontosabb, a kitartás, elszántság, alázat. Mert minden más tanulható. Teljes mértékben, akár a ritmika, nem beszélve ugye a csapat kohézióról, tehát ezeket lehet tanítani, meg tanulni is. Viszont ha valaki ugye elszánja magát, és kitartóan dolgozik, ott csoda dolgok történhetnek. Viszont azt is hozzá kell, hogy tegyem, hogy a mazsi az mazsorett az egy tényleg összetett mozgásművészet, hiszen a láb, a kéz, a térforma, illetve hát ugye eszköz van a kezünkben, tehát még arra is kell figyelni.
2: Amikor elindítottad az egyesületet, vagy úgy döntöttél, hogy szeretnél egyet létrehozni, hogyan kezdted el? Hiszen gondolom, hogy ehhez kellenek ugye a mazsorettesek, a táncosok. Hogyan lehet ezt elkezdeni majd Békéscsabán?
3: Hát az az igazság, hogy én nehéz helyzetben voltam, mert tényleg nem tudtam, hogy hogyan is induljak el, viszont azt éreztem, hogy túlléptünk egy szinten, és megérdemlik a lányok azt, hogy egy olyan keretet adjak nekik, köréjük, ami méltón képviseli azt, hogy ők már hosszú-hosszú évek óta ugye velem vannak.
2: Akkor csak bocsánat, hogy beleszólok, hamarabb voltak a lányok, mint az egyesület?
3: Így van. 23-ban váltunk egyesületté, addig önálló egyesületté, addig tánccsoportként működtünk. Igazából nagyon-nagyon kinyílt a világ utána, miután egyesület lettünk. Ami a kezdésben nekem nagyon sokat segített, ugye az a Békés Vármegyei Civil Szolgáltató Központ, mind a alakulásban, mind a kezdésben, mind a következő időszakban, a folytatásban nagyon-nagyon sokat segítettek, és én azt gondolom, hogy nem csak nekem, vagy nem csak nekünk, hanem minden civil szervezet számíthat rájuk, és tényleg segítséget adnak, akár a könyvelési ötletekben, ne beszélve a pályázatokban, tehát tényleg én nagyon hálás vagyok nekik az elindulásban.
2: Mennyi fiatal volt nálad ekkor, amikor úgy döntöttél, hogy akkor most már legyetek hivatalosak és keretben működjetek?
3: Kis csoport, 15-en voltunk.
2: Békés Csabán.
3: Így van. Én azt gondolom, hogy a gyerek létszámhoz Békés Csabán sok a lehetőség ahhoz, hogy a gyerekek mit tudjanak sportolni, tehát akár bármiféle labdajátékokat, bármilyen más táncos tevékenységet föl tudunk ide sorolni, tehát tényleg számos lehetőségük van a gyerekeknek.
2: És akkor szépen hivatalos formában elindultatok. Utána változott-e valami az életetekben? Akár ugye, mert nyilván, ha már van egy sportegyesület, akkor lehet, hogy könnyebben tudsz toborozni. Ugye egy-két héttel ezelőtt, amikor beszéltünk, akkor mesélted, hogy ugye nyilván pályázatokat is utána tudtál benyújtani. Mi változott az életetekben?
3: Gyakorlatilag kinyílt a világ. Ezt tudom mondani. Részemről is kellett egy nagy fokú elszántság, és hogy teljesen belevessem magam ezekbe a mindennapokba, és nyilván igen, ahogy mondod, a pályázatok. Nagyon nagy segítséget ad egy egyesületnek a pályázati lehetőségek. Mi nagyon sokat köszönhetünk a pályázatoknak is, hiszen eszközállományt tudtunk ezzel bővíteni, fejleszteni. Az önkormányzati pályázatoknak is köszönhetően, hála Istennek az önkormányzat is nagyon sokat segít a helyi egyesületeknek ebben, illetve ugye országos pályázatoknak. És ami nekem számomra nagyon nagy büszkeség, hogy tavaly előtt ugye lehetőségünk volt Erasmus Plus pályázatra, és amit nyertünk is a sportkategóriában, és ami különösen jól eső érzés, az pedig, hogy első helyen sikerült a pályázatot megírni olyan magas pontszámmal, így Görögországba utaztunk tavaly ősszel, az egyesületből 10 fővel, egy szakmai programon vettünk részt Thesszalonikiben. Nagyon nagy élmény volt. Ezen felbuzdulva, ugye idén is beadtam a pályázatot, szintén Erasmus Plus sportmobilitásra, és idén is nyertünk, úgyhogy már nagyon-nagyon várjuk a tavaszt, ugyanis szintén 10 fővel Ciprusra fogunk utazni. Már felvettem a kapcsolatot a fogadószervezetünkkel, úgyhogy nagyon-nagyon várnak bennünket, és mi is nagyon várjuk azt, hogy ott lehessünk, és nagyon sok mindent bízunk benne, hogy sok mindent fogunk tanulni.
2: Ezek szerint akkor, ha esetleg a rossz májúak azt gondolnák, hogy ez csak a nyaralásról szól, azért ez nagyon nem a nyaralásról
3: pont
2: szól.
3: Pont arról nem, igen. Nyilván az első mobilitásunkon, amikor ugye Thesszalonikiben voltunk, tapasztalatlanok voltunk, nem tudtuk tényleg, hogy mi lesz, de úgy mentünk ki, hogy igen, tehát mi azért vagyunk ott, hogy tanuljunk, és ez maximálisan így volt. Nyilván vannak ugye kulturális programok,
2: persze,
3: amire el kell,
2: hát,
3: hogy menjünk, illetve hát nem, hogy el kell, nagyon szívesen elmegyünk, hiszen nekem egyébként is szívem csücske Görögország, és nagyon nagy boldogsággal töltött el, hogy együtt az egyesület néhány tagjával ezt megélhettük, ezt a feelinget, ugye, amit a mediterrán életérzés ad, és valóban tényleg, tehát minden nap megyünk, és részt veszünk az edzéseken, meetingek vannak, ugye, hogy belelássunk az ő tevékenységükbe, ők hogy végzik a mindennapjaikat, hogy kapcsolódnak önkormányzathoz, más civil szervezetekhez, és bizony így telnek a napok.
2: Ezek szerint akkor már pályázni is eleve úgy pályáztok, hogy van egy fogadó szervezet, tehát ő valakivel együtt működésben, vagy ez itt a pályázat folyamán derül ki, hogy mondjuk nektek ezzel és ezzel az egyesülettel kell együtt, vagy tudtok együtt dolgozni, ez hogyan néz ki?
3: Utóbbinál úgy történt, hogy én több lehetséges fogadó szervezetet kerestem föl, és amikor ugye kiderült, hogy na megnyertük a pályázatot, utána a kész tervekkel fordultam már egy kiszemelt fogadó szervezethez Limassolban, és már meg is volt az első online meetingünk, és ott elmondtam nekik, hogy miről szól, mi az, amit szeretnénk, ők elmondták, amiben tudnak nekünk segíteni. Hihetetlen módon pozitívan álltak ehhez a történethez, holott nagyon sok adminisztráció is van bele az ő részükről is, a mi részünkről is, és nagy felelősség is, hiszen 10 ember utazik ki, és de ettől függetlenül tényleg csak pozitívan tudok róluk beszélni.
0: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.

0: Rádió. Start Rádió.
1: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
2: Idén már harmadik alkalommal nyílhatott meg a Győztesek az Objektív mögött című időszaki kiállítás a Békés Csabai Fotófesztivál keretében a Munkácsy Mihály Múzeumban. A bemutatott anyag a tavalyi Békés megye természetfotója pályázat nyertesei Lustyik Gábor és Pusztai Balázs fotóit mutatja be. A tárlatot Boldog Gusztáv természetvédelmi szakember nyitotta meg.
3: Most pedig felkérem Boldog Gusztáv természetvédelmi szakembert, hogy nyissa meg a Győztesek az Objektív mögött című időszaki kiállítás.
4: Látszik a szeretem mindenkinek, halló természetjáról fölül fotós.
5: Bocsánat, egy kis vicc. Hát kérem szépen, mindig nagy élmény, amikor olyan izgalommal várjuk magát a természetfotó pályázatra érkezett képeket. Nyilvánvaló, hogy ez a 155 kép ugye annyi volt a tavalyi pályázaton, ezek kivétel nélkül mind természetfotó. Természetfotósnak én szerintem hát születni kell, mert ez van itt van valami nagy rágó bogás, ami az ember nem nagyon engedi más felidézni, hiszen amikor kint vagyunk a természetben, akkor szeretnénk, hogyha az, amit nyilvánvalóan ott, abban a szituációban, az a helyszínen, egymagunk, mi látunk, ezt milyen jó lenne megosztani. Majdnem minden természetfotós ismerősöm ezzel kezdi, amikor megkérdezik tőlük, hogy vagy lehet a természetfotós. Az információ, a szépség megosztásnak a vágya az, ami az embert hajszolja bele. Ott van a fényképezőgép, teljesen kézenfekvő, hogy akkor ezeket a képeket tovább viszük, és ezt megosztjuk. Ez egyfajta fényképezés. Másfajta fényképezés az, amikor a kreativitásunk nem nyugszik, tehát nem az általunk látott csodákat akarjuk bemutatni, hanem az itt fönt megnyilvánuló, megszülető csodákat akarjuk egy picit a tényfékezésnek a módszerével, hogy ezzel a közkedvel fogalommal éljek, tehát tényfékezéssel a bensőnkből próbáljuk meg valamit átadni. És éppen a természetfotó kiállítás, miután dokumentarista jellegű műfajról van szó, fontos benne a hitelesség, tehát hogy a természetet ábrázolja a fényképész, de mindig azt várom ezeken a pályázatokon, hogy valami olyan többlet legyen a képek mögött, amit az alkotói és nem másé. Ezt nagyon sokféleképpen el lehet érni, nyilván egy szürreális világban egy picit el kell tolni jobbra-balra a képeket színkezeléssel, akár átnyelni fekete-fehérbe, árnyaltabbá kell tenni, mélység-élességgel lehet játszani, van egy csomó trükk. És az, amit szerintem én minden pályázati kiállítás megnyitón felbugyorgott belőlem, hogy elmondjam, hogy a címek megválasztása mennyire fontos. Mennyire fontos, hogy ne azt írjuk egy Pongyola Pitty Pank fénykép elé, hogy Pongyola Pitty Pank. Ez önmagában kevés, az lehetne a fényképen. Győztesek kiállításáról beszélünk, itt is van Pongyola Pitty Pank, ugot ábrázoló képeknek az a cím, hogy Pongyola Pitty Pank, nem konkrétan, inkább átvitt értelemben. De én nekem a kedvencem pont emiatt a dolog miatt, mert hogy a reálisból egy picit a szürreális világba csúszik át a felvétel, és ráadásul még a címe is kiváló. Ez a, hát lehet, hogy a hangfaláltal miatt a tanulók kitakart, mindenki által rogyási fényképezett szarvasi mocsárszípusok. Itt mindenki gyönyörű színpompában, ellenfényben, vörösödve így úgy fényképez. Ezt a fajta mesevilágot viszont nem tudja mindenki megcsinálni. Gábor tudja megcsinálni. És jó néhány olyan képet látunk, ami nagyon-nagyon jellemző az ő látásmódjára. Attól függetlenül, hogy nyilvánvaló, hogy a fotós élettörténet fejlődésével előjönnek azok a kényszerű dolgok, mint mondjuk a halásos, aminek az a szív, hogy halásos. Tehát, hogy le van fréselve, két dimenzióval a természet, ezt is meg kell mutatni, ezt is láttatni kell az emberekkel, mert nem mindenki lát ilyet. Ahhoz, hogy valaki halásos lásson, halásoshoz olyan közel kerülhessen, ez hát nagyon-nagyon kell élni azt a természetet, ami Gábor összes képén látszik, hogy benne lakik ebben a természeti környezetben. De ott kell lenni, ott kell töltse a mindennapokat, így megadatik neki az, hogy egyrészt a mászli faktor, hogy odaszáll mellé, vagy éppen ő tud oda húzni hozzá. Másrészt a kitartás, a koránkerés művészete során rendelkeztem ezzel a tulajdonsággal. Tehát az, hogy ott tud lenni abban a térben, ahol ez a természeti környezet, a természetben élő lények jelen vannak, ott vannak. De kihangsúlyozom még egyszer, és számtalanszor, hogy az a fajta transformáció, ami a fotósnak az elméjén keresztül, és aztán majd a fényképezőgépén, és a számítógépen és a monitorján nem túl manipulálva ilyen módon jelenik meg, az nekem szívem csücske. Balázs képén is érződnek ezek a hatások. Nyilván ott is ott van a ami nagyon sokat gondolkod. Azt hittem, hogy megőrülök, néztem monitoron a képeit, és föl is ismertem, hogy ez Pécs, ott a Michina tető, a rádióadó toronya, meg ezt próbáltam felismerni a magyarországi városokat, egész azig, amíg nem érkeztem el egy olyan madárhoz, hogy egy madarácból lennék. Ez még milyen béki? Tehát, hogy ezt nem ismertem föl. Utána kerestem, és akkor esett le, hogy ez a srác, ez koreai. Tehát nem Pécset akarja meg felismerni. Úgyis a Tarkaci negyéjét, amikről két vagy három képet is itt közöl. Hát nem, ez ugye nem volt benne az itt a elhatározott madárfajok közül, egy kis munkát adott, mire meg tudtam határozni, ez micsoda. De ez kifejezetten jó, de szerencsére Balázs is vette az információt, hogy nem ebből a kollekcióból kell pályázni a Békés megy a természetfotó pályázatára, hanem nyilván helyből hozott anyaggal dolgozott akkor ő is. Úgyhogy üdvözítő, hogy egy kicsit láthatja velünk azt a világot, amelyben ő éppen most, vagy éppen tegnap, vagy tegnap előtt élt, és olyan képeket is behozott ide, amik nem feltétlenül természetképek, az ő élet környezetét ezt mutatja be. És különös öröm még ezen túl is, hogy amikor láttam azokat a tablókat, ahol az alkotók vannak bemutatva, hogy a srác 18 éves, vagy most tudom, így valahogy ugye, most 18 éves, olyan fényképezőgépet tart így a kezébe, a fényképezőgépek Rolls-Royce-át, ami eddig nagyon-nagyon vágytam rá, még nem adott meg, hogy meglegyen. Nekem ez a gép analóg kamera, egy Hasselblad és védgyártmányú analóg kamera, nagy filmre dolgozik, egy töltésre 12 kocka van benne. Tehát tudjuk ezt dolgozni a mobiltelefonok világában, hogy szórjuk a képeket, mint bolondpékkal isszert, nyomjuk egyet a másik után, aztán a monitoron vagy válogatunk, vagy nem válogatunk. Ezen van 12 kocka, méreg drága alapanyag, méreg drága technika, méreg drága maga a fényképezőgép is. Hogy a fényképezésnek egy olyan folyamata kell, hogy beinduljon ilyenkor, amikor nem az utólagos válogatás a módszer, hanem az előleges eldöntés, hogy meglátom magamban fejben a képet, és utána ezt megpróbálom türelemmel kidolgozni magamban és a közvetlen környezetemben, hogy amikor megnyom az exponáló gombot a gépen, akkor annak a képnek sikerülnie kell. Nem lehetek akármi. Tehát ez egy külön meglepetés. Abban a világban, amikor pont a fiatalon használják azt a technikát, amikor csak szórják a képeket, ezt nem tudom. Ezt visszavonom. Tehát, hogy korlát nélkül, vagy valahogy így. Úgyhogy nekem ez a két kollekció nagyjából ezt jelenti, mint alkotói témafelhasználás. Ezért Gábornál még azt elmondanám, hogy ő különösen a pályázata anyagában a mai napság is szorongató drámát elég erőteljesen kiemelte, miután tűnnek el a vizes élőhelyeink, szállhat ki az egész környezetünk. Itt is megjelennek ezek a képek. Tehát látszik az, hogy dráma van, beemelte a kiállításával ezt a harsogó figyelmeztetést, hogy lássuk ezt a szemünkkel. És ezt a módszert pedig nem tudta másképpen, illetve hát tudta, mert egy-két olyan kép is van, amit a parton átcsorogva készített, de ezekről a képeknek az zömeinél felemelkedett a talajszint föl, és drónnal készítette ezeket a fotókat. Most a másik nehezítő négyező a fotókban az, hogy hogyan tudja kiválasztani az ember azt, miért most Balázs esetében a analóg technikánál mondta, hogy ki kell választani azt a felvételt, amikor is megnyomjuk a gombot. Drónnal ez hatványozottan nehezebb, nem látjuk, nem a mi szemünknek a síkjában történnek a dolgok, hanem ezeket a lehet mondani landart grafikai megoldásokat, ezt akkor látja meg az ember, amikor már fent van a drón, és akkor kell válogasson. Nyilván ezt is meg kell komponálnia valamilyen szinten már a Földön, nem véletlenül engedi fel ott a gépet, és kísérletezik a fotó valahol éppen. De én azt gondolom, hogy 100-ból nem 100 jó kép lesz, hanem 100-ból 3 jó kép lesz, gondolom én. De hát ezt majd lehet, hogy te eszemben megvilágosítod. Nekem én is próbálkoztam vele, aztán megértem ezt a témát. Hát most tudom, hajlamos vagyok túlhúzni ezt a dolgot, pedig lehet, hogy ennyi van benne, amit el akartam mondani. Én azt szeretném csak, hogy további jó munkát kívánok a fotósoknak. Balázsnak a dolgait nem ismerem, itt ezen a fotópályázaton láttam először, és nagyjából utoljára ezt a kollekciót láttam tőle. Gábornak a munkásságát azt nagyjából azért, mert ő is elmondta, hogy hogyan kezdte, még aztán tavaly a kiállítás megnyitón is beszéltél, hogy mobiltelefon, meg kisgépek, szórakozás, meg nem tudom. És mint üstökös indult el így, úgyhogy nagyon szurkolok neki, mert zseniális volt képek. Ez különösen, nekem ez a kedvencem, és hogy ne csak természetfotó legyen az zöld ajtó a túlsó végén, nagyon szépen keretezi ezt az egészet, amik össze van. Balázsra meg majd elbeszélgetek a Tarka színege ügyében. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, és további jó munkát a kapcsolatoknak. Köszönöm.
3: Köszönjük szépen Boldog Gusztáv úr megnyitó beszédét. Mivel az egyik alkotó Kusztai Balázs nem tud személyesen jelen lenni a megnyitó rendezvényen, ezért ő egy rövid videóüzenetben köszönti a megjelenteket.
0: Kedves látogató, tisztelt egybegyűlte. Pusztai Balázs vagyok, a Békésmegyei Múzeum ifjúsági természetfotó pályázatának győztese. Nagy örömre szolgál, hogy képeimet ma, a mai naptól megtekinthetik a múzeum kiállításán. Igyekeztem olyan témákat választani, mivel széletkörben örömüket jelentik a látogató, így esett a választásom azokra a képekre, amelyeket ma kiállításon láthatnak. Az elmúlt 8 évben Dél-Koreában éltem, így néhány a távol-keleten készített képen is megtekinthető. A mai megnyitón azért nem tudok személyesen megjelenni, mert nemrég tesztem meg egyetemi tanulmányomat Helsinki-ben, Finnországban. Önöknek viszont jó szórakozást, a kiállításokról kellemes emlékeket kívánok!
1: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.

0: Csaba Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
1: Az optimizmus jegyében telik idén az Országos Könyvtári Napok programsorozat. A különböző eseményekről egy sajtótájékoztató keretében adtak számot az érintett intézmények. A Magyarorsi János Városi Könyvtár igazgatója, Dézsi János ismertette, hogy többek között egy kiállítás is nyílik náluk.
2: Igazgató úr, Gyulán is nagyon izgalmas programokkal készülnek a következő napokra. Milyen esemény keretében történik minden, illetve milyen eseményeket emelnek ki ön szíve szerint?
3: Országos Könyvtári Napok programsorozathoz mindig szoktunk csatlakozni, ami számunkra nagyon fontos, hogy a nagyolvasási kihívás játékunknak ilyenkor lezajlik az eredményhirdetése. 60-nál is többen vettek részt rajta, de több mint 40-nel lesznek majd valószínűleg a díjazottak, egy komoly díjasőre lehet majd számítani. Nem mondom, hogy óriási ajándékokat, de az így kezdtünk meglehetősen értékes ajándékokat összeszedni ahhoz, hogy elismerjük ezt a teljesítményt, amit nyújtottak. Kötet bemutatóként egy Csibész naplóját emelném ki, ami október 7-én lesz, egy számunkra ismeretlen szerző, de arra, hogy érdekes lesz a kötet bemutatója, mindenképpen garanciát ad, hogy a Borimák szerzővel dr. Kovács Tamás, a NAV vármegyei igazgatója fog beszélgetni. Kedves ismerőse, Kóka Ferenc festőművész munkácsi díjas festőművész munkásságát annyira nem ismerjük, de az ő kiállításával nyitjuk október 5-én a programot. Ezt érdemes lesz azért is meghallgatni, mert a emlékét ápoló Kóka Ferenc alapítvány vezetője dr. Molnár Valéria jön el és előadásával nyitja meg ezt a kiállítást. Október 7-én lesz a Nemzeti Gyásznakhoz kapcsolódó gyulai eseményekre emlékező előadás, aminek a érdekességét biztosan erősíti majd, hogy Szilágyi Sándor történész lesz az előadó, aki korabeli ruhában és az adott korszakhoz kapcsolódó múzeumi tárgyakkal érkezik. Majd ezt általános iskolások számára tervezünk. Tudomásom szerint egy tele előadó teremtett közel, vagyis olvasótelem közel 100 diák lesz majd jelen ezen az előadáson. Bízunk benne, hogy ezzel tudunk mindenkinek kedveskedni. Ami kiemelést érdemel még a Mátyás király vármegyei monda és mesemondó verseny, ezt minden esztendőben igyekszünk megvalósítani az Elkefelsz Non-Profit Kft-vel közösen. A gyulai várlovak termében ilyenkor előnyt élveznek azok az előadó fiatalok, negyedik, ötödik osztályosok egyébként, akiket várunk, akik valamilyen adott történethez illeszkedő ruhában jelennek meg. Bemutatják a produkciót, mi megvendégeiket, és a végén értékes díjakkal gazdagodhatnak. Hát bízunk benne, hogy mindenki megtalálja a kedvére valót ezek között a programok között.
2: Igazgató úr, esetleg az előzményekről annyit hadd kérdezzek, hogy milyen a fogadtatása ezeknek a programoknak, hiszen nagyon változatosnak ígérkezik az idei év is itt ebben az esemény sorban. Általában miket tapasztalnak? Többeket vonzanak ezek a programok, vagy nagyjából megvan az a közönség, aki szívesen jár a gyulai könyvtárba?
3: Az a közönség természetesen adott, itt abba bízunk, ilyenkor mások is veszik a fáradtságot. Ahhoz, hogy általában, amikor egy önmagában való kötetbemutatót tartunk, nagyon nehéz nagy közönséget vonzani. Ilyenkor viszont egy kicsit nagyobb nyilvánossághoz több program jut el egyszerre, egy olyan kínálatot teremt, amiből mindenki tud magának válogatni is. Ez azt jelenti, hogy olyanok is jönnek és betérnek hozzánk, akik egyébként egy szimpla könyvbemutatóért nem jönnének el.
1: Orosházán ugyancsak lesznek programok, a Just Zsigmond Városi Könyvtár például egy könyves bingót indított, árulta el Buzai Csaba igazgató.
2: Igazgató úr, Orosházán is ugyancsak nagyon érdekes programokkal várják majd a látogatókat a következő néhány napban. Országos könyvtári napok lesznek önöknél is. Kiemel esetleg néhányat? Mire készülnek?
4: Hát ezen a héten fog elindulni a könyves bingó családi kihívás játékunk, ami egészen áprilisig fog tartani. A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával tudjuk megvalósítani ezt a programot. Családok számára hirdetjük, és a lényeg az, hogy minél több bingó teljesítsenek egy adott játékmezőben a játékos kedvű olvasóink, akik között valamilyen családi kapcsolatnak kell lennie. Lesznek természetesen programjaink is, kiemelném talán Súlyok Csabának, a Hódmezővásárhelyi kollégánknak, írónak, helytörténésznek, a Peres Kutastól egy helyi helytörténeti jellegű kiadványát, Székutasig talán, amelyet mindenképpen ajánlok mindenki számára, hiszen a Vásárhelyi pusztának az életét mutatja be egy visszaemlékezésen keresztül. Lesz egy másik író-olvasó találkozónk, Tomor Anitával találkozhatnak majd a könyvtár olvasói. Már látjuk, mivel a regisztráció jegyes, hogy nagyon sokan érdeklődnek rá, biztos, hogy nagy sikere lesz, ami egyébként olyan szempontból nem meglepő, hogy olvasói kezdeményezésre hívtuk meg a szerzőt. Lesznek olyan programjaink is, amelyek egyébként hagyományosan a könyvtár szerves részei, ilyen az Angol Társalgási Klub, ami egyébként minden hónapban két alkalommal van a könyvtárban, egy angol anyanyelvű előadó vezetésével, illetve olvasóköri foglalkozás is lesz, amely szintén havonta van a könyvtárban. Szeretném még kiemelni azt is, hogy akár csak a korábbi években, idén is lesz egy kerékpártúra Gárdorosra. Minden évben a könyvtár névadója Jules Zsigmond tiszteletére, egészen pontosan halálának évfordulója apropójából tekerünk át Gárdorosra, és helyezünk el egy koszorút. Illetve még egy programot kihagytam, azt mindenképpen megemlíteném, a Zene Világnapjához kapcsolódóan a Kontiki Orvosházi Együttes fog egy akusztik koncertet tartani a könyvtárban.
2: Hadd kérdezem meg Öntől is, igazgató úr, hogy mit tapasztalnak ez alatt a egy hét alatt, ezek alatt a programok alatt látnak olyan arcokat is a könyvtárban, olyan látogatókat, akik mondjuk nem rendszeres résztvevői esetleg a különböző programoknak, eléri a célját ez a rendezvény, hogy új arcokat csábítson be az intézménybe?
4: Ez nagyon jó kérdés, nem tudom, abban sem vagyok biztos, hogy ez lenne a célja egyébként, nem biztos, tehát hashtag sok beiratkozott olvasunk van, nagyon boldogok lennénk, hogyha ők mindig eljönnének a rendezvényeinkre, de vannak új olvasók is, például a Kontiki Együttesnek a koncertjére mindig jönnek olyan Kontiki rajongók, akik egyébként nem feltétlenül használják a könyvtárnak a szolgáltatásait, de ilyenkor megismerkednek a könyvtárban rejlő lehetőségekkel, de szerintem pont ilyen a kerékpártúra is, oda is olyanok jönnek, akik lehet, hogy nem könyvtártagok, de ilyenkor a könyvtárral kapcsolatba lépnek.
0: Csabai Napló, a Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.

0: és még több.
1: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
2: Köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. A mai adásban a következő témákról esett szó. Az adóazonosító jel és adókártya igénylése különböző szabályokhoz kötött, egyes esetekben kötelező. A részletekkel kapcsolatban Dér Ildikó, a Nemzeti Adó és Vámhivatal, Békés megyei Adó és Vámigazgatósága, ügyfélszolgálati osztálya, ügyfélkapcsolati referense adott tájékoztatást. 2023-ban alakult meg a Vihar Sarki Mazsorett és Tánccsoport Egyesület, viszont a csapat története már sokkal régebbre nyúlik vissza. Erről is beszélgettünk Kurucpa Pildikóval, a szervezet elnökével a Körös Hírcentrum stúdiójában. Idén már harmadik alkalommal nyílhatott meg a Győztesek az Objektív mögött című időszaki kiállítás a Békés Csabai Fotófesztivál keretében a Munkácsi Mihály Múzeumban. A bemutatott anyag a tavalyi Békés megye természetfotója pályázat nyertesei Lustyi Gábor és Pusztai Balázs fotóit mutatja be. A tárlatot Boldog Gusztáv természetvédelmi szakember nyitotta meg. Az optimizmus jegyében telik idén az Országos Könyvtári Napok programsorozat. A különböző eseményekről egy sajtótájékoztató keretében adtak számot az érintett intézmények. Önök a Start Rádió Csabai Napló című közéleti információs magazin műsorát hallották, a szerkesztővel Nédó Gézával. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek!
1: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
3: Start Rádió.
0: Sok zene, és még több. Start Rádió.

0: reggeli start. Music latte. Music latte. Finoman ébreszt. Finoman ébreszt. Start Rádió. Start Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Mitykó György vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A most következő rendhagyó magazin műsorunkban egy korábbi, eddig nem hallott beszélgetést, valamint egy új beszélgetést hallhatnak Megyeri Horváth Gábor, Barcsai díjas festőművésszel, valamint lejátszuk Gály József, Munkácsi díjas festőművész, akadémikus, egyetemi docens Körös Hírcentrumnak adott interjúját, melyben Megyeri Horváth művészetéről osztja meg gondolatait a Művész Örökség című retrospektív kiállítása kapcsán. Művészettörténeti érdekességek és kulisszák

0: Sport Rádió.
1: Nagyari Horváth Gábor Borcsai díjas festőművésszel beszélgetek. Azt tapasztalom a képeiden, Gabi, hogy a Caravaggio-i fényárnyék dramatizálás, ami korábban nagyon jellemző volt rád, és ami egy rendkívül drámai feszültséget kelt a képekben, mostanra leszelidült, már egy érett harmóniát lehet felfedezni az alkotásaidban. Édesapád kertjét festetted meg az Apám kertje sorozatban, ott tapasztaltam először ezt a változást. Te hogy látod ezt? Minek köszönhető ez?
2: Egy művész folyamatosan változik a saját korát, hogy dolgozza föl, amiben él, illetve a saját lelki állapotát. Ez mindenképpen tükröződik a műveken. De ez nem csak egy festőnél, egy énekesnél is igaz, lehet egy színésznél is. 2022-ben veszítettem el a szüleimet, egymás után 4 hónap különbséggel, és megadatott az, hogy végig kísérhettem őket úgy, ahogy engem felneveltek, én úgy kísérhettem őket a utána következő világba, és mellettük voltam az utolsó percig. Nyilván ez is egy nagy változás az ember életében, hogy elmennek a szülei, és ezt tudomásul kell venni, hogy az életnek ez a rendje, ez a dolga. El kellett búcsúzni a szülői háztól, ami szintén egy elég fájdalmas történet. A gyermekkornak vége, ezt tudomásul kellett venni.

0: Egy olyan időszak jött el az én életemben, ami nagyon sokan megélnek, máshogy látod a világot. Összesűrűsödik mindaz, ami eddig volt, és elindul egy új kezdet.
1: A metafizika régóta része a festményeidnek. Hogyan jelenik meg igazából technikailag? Ez miben realizálódik? A festékben, a lakban, a kettőnek az együttjátszásában? Kérlek, valami műhelytitkot árulj el nekünk.
0: Eszközök. Az anyag az egy eszköz. Legyen az festék, legyen az számítógép eszköz. Arra, hogy kifejezd a belsődet. És ez egy olyan alkimia, amire nincs magyarázat. A matériát a művésznek kell átminősítenie szakrálissá, szellemivé. Illetve a matériát kell felminősíteni szellemivé, vagy a szellemnek le kell menni az anyaghoz és felhúzni magához. Minden eszköz. És az, hogy egy gesztust, az ecsetnyomodat, az hogy teszed le, és az, hogy lesz abból mondjuk egy felhő, át kell lényegülned. Ez olyan, mint egy színész, hogyha hiába tudja a szöveget, most ő kiállna, és ezt úgy, hogy felmondaná, az meg nem színészet.
1: Meg kell élnie.
0: Át kell élnie. Vagy egy énekesnek is, hogy tudja a dallamát, tudja a szövegét is, és úgy előadja, tudom, még ez nem lesz zene. Át kell élni, át kell szellemülnie.
1: És így kerül bele a belső énje a művésznek.
0: Ez a titok, ez a rejtély, ez a művészet. Vagy hogyha olvasol egy könyvet, és az író, ugye, amit átgondolt, témát, érzelmeket, mindent leír, és te elkezded olvasni, az benned is átfordul, és akkor ez egy ilyen megtermékenyített félreértés lesz az egészből, mert lehet, hogy az író egész más gondol, de te megint mást, hogy tapasztalod azt a könyvet, mint a másik, vagy a harmadik. A művészet hatalma ez, hogy neked kell megélned a valóságot.
1: Vannak tématerveid, hogy mit szeretnél festeni? De csak korábban volt olyan, hogy elterveztél valamit, hogy majd, amikor időt engedi, akkor foglalkozni szeretnél ezzel vagy azzal. Ugye mostanában például a Tátráról festettél képeket.
0: Úgy érzem, hogy olyan témák érdekelnek, ami fellelkesítenek, amiben élek.
1: A Tátrában mondjuk mi?
0: Hát a Tátra...
1: Az mit jelent neked a Tátra?
0: Nyáron utaztunk el a családommal, gyerekekkel a Tátrába, és én még életemben nem jártam ott. És azok a gyönyörű nagy rajzos hegyek, az a óriási erő, az a dinamika.
1: Ott festetted őket, vagy pedig nem. Már itt van a műterem? Mert szoktál egyébként itt ez a plenér festészet, ugye, hogy kint a szabadban, ez nem volt rá sosem ilyen nemző?
0: Nem, hát ez a tanulóidő, én kiskorom óta, gyerekkorom óta kint szabadban festettem, és ugye az iskoláimban is ugye a plenér festészetet gyakoroltunk. Aztán egy idő után az ember lehet, hogy vagy a kényelemből is, de egyébként meg talán már egy más utat keresve a műteremben alkotom meg a munkáimat.
1: Van, hogy konkrétan egy fotó alapján készíted el a festményt, mint mondjuk Munkácsi annak idején?
0: Van, persze, természetesen. Van olyan is, hogy sikerül egy jó fényképet. Amikor nem sikerül, több képet csináltam egy témáról. Egyébként korábban, akár hogyha például Kaspar Dávid Friedrichre gondolunk, a 19. századi romantikus nagy tájképfestőre, ugye a mai napig az egyik legnagyobb tájképfestő zseni, és ő imádott kirándulni. Akkor még nem volt fényképezőgép 1800-as évek elején, és ő vitte a vázlatai tömbét, akvarellkészletet, nagyon sokat vázlatozott, amit látott maga körül, és utána hazament és a műterembe festette a tájképeit. Nem a szabad ég, az csak majd az impressionizmus környékén, hát kicsit előtte, már ugye Turner is csinált olyat, a William Turner, ugye az angol nagy tájképfestő szintén, hogy például a Vihar című képe, ugye egy nagy tengeri vihar. Ez úgy készült, hogy hajón kikötöztette magát az árbóchoz, egy óriási viharba került a vitorláshajó, megparancsolta, hogy kötözzék ki szorosan, és 4 órán keresztül az őrjöngő vihart figyelte, és üvöltözve örülött neki, hogy jaj, de gyönyörű látvány.
1: És amikor igazán és beköltözött a fejébe a látvány, meg az érzés.
0: Hazamás a műterembe, és megköltött. Átélte. Benne volt. Ma az, hogy most fotót használunk, az egy olyan dolog, hogy ott voltam, láttam, tudom, ismerem a atmoszféráját. Segít. De azt ugyanúgy átírom azt a látványt. Meg lehet csinálni azt is, ugye egy szolgai alázatos módon kivetítem projektorral, és akkor átszínezem, és akkor mi van? Semmi. Gyönyörűen kiszíneztem egy tájképet, és akkor az, de a festészet számomra azért ezennél sokkal több.
2: Rövid szünet után folytatjuk beszélgetésünket Megyeri Horváth Gábor, Barcsai Díjas festőművésszel, akitől megtudhatjuk, hogyan alapozták a reneszánsz festményeket, mi köze a tyúktojásnak a műalkotáshoz, illetve milyen sorozatokon dolgozik most.

0: Rádió.
1: Szüleimnél az állagmegőrzés fontos része a lakréteg felújítása. Ilyenkor a régi lakréteget leszedik, aztán újat húznak fel a képre. Hogy van ez a modern műveknél, hogy van ez a kortárs művészeknél? Te például alkalmazol a lakréteget, és ha mondjuk valaki vesz egy képet akár tőled, vagy egy kortárs festőtől, akkor neki például ajánlott-e bizonyos időközönként, nem tudom, 20 évente, 30 évente lakréteget cserélni rajta.
2: Ez érdekes, ez egy technikai dolog, hogy a kortárs művészetben, hát igen, például nagyon sokan akrillal festenek, pedig ugye az akrill festék az csak az 1950-es években lett kifejlesztve, és ez egy műanyagos festék. Ez olyan, mint a ótások, hogy nem tudjuk, hogyha nincs kikísérletezve, akkor hogy milyen mellékhatásai lesznek. De mivel nem természetes alapú, hanem műanyag alapúak, ezek közel nincsenek olyan biztosan tartósak, mint akár a 13. századi tojástempera festmények.
1: Majd az unokáink fogják ezt
2: majd
1: igazából
2: fogják látni, és
1: megtudni.
2: Igen, probléma is
1: mi.
2: Van a restaurátoroknál, ami ugye egy külön szakma, és nálunk a Magyar Képzőművészeti Egyetemen is ugye a Európa szinten, szerint a legmagasabb szinten tanítják a restaurátoroknak az állagmegőrzéseket, meg a különböző technikákat. Bizony ezzel bajban vannak ők is, hiszen nem tudjuk, hogy mi fog történni, műanyagos anyagokról van szó. Régen, egészen a 15. századig, amíg az olajfesték is meg nem honosodott, addig tényleg a tojástemperát alkalmazták. De az se volt mindegy, hogy milyen tyúk tolja azt a tojást. Ugye régen nem génkezelt tyúkokról volt szó, hanem nagyon jó kis tagyasi paraszt tyúkokról, aminek gyönyörű, ugye az asszonyok tudják is, milyen más egy olyan volt tésztát gyúrni. Annak a természetes ragasztó emúziója az bizony megköti a festéket, de például itt is érdekesség, hogy nem mindegy, hogy milyen pigmenteket, festékeket használunk, hiszen ma már ugye mindenféle szintetikus pigmenteket alkalmaznak. Nagyon szomorú, hogy megszűntek sajnos már olyan bányák, mint például a zöld föld. Uh-huh. Amikor én pont hőskolás voltam, akkoriban hallottuk a hírt, hogy megszűnnek a zöld föld bányák, kiürült, kész vége. Pedig az volt a reneszánsz képeknek az alapja, hogy egy zöld föld szintén, ez egy nagyon finom pasztelszínű zöld, de elbonták be az alapozás, és arra mentek rá tojástemperával, rózsaszínnel, pont az komplementérével, és ezáltal volt a bőr annyira szép, életszerű. És például ez sincs már, szintetikus úton lehet kapni valami hasonló, de azért nem az. Kísérleteznek nagyon sok jó minőségű új festékekkel is. Én ezért is valahogy a tradicionális olajfestés technikánál maradtam, bár ugye már nem én magam csinálom a festékeket, hanem amit ugye a művészellátóval kapunk, ugye ezt is kevesen tudják, egészen a 1850-es, 60-as évekig a festők önmaguk gyártották a festékeiket, amíg meg nem jelentek majd a tubusos festékek, és akkor még így indul az impresszionizmus, hogy hát nem kell a festékedet magadnak a műterembe előállítani, hanem már tubusban meg lehet kapni, ki lehet menni a szabadba vele, mennyivel egyszerűbb. Azt, hogy mi van benne? Hát persze, nagyon sok, itt is ugyanez, amiről beszélgettünk, a populáris és a magas kultúráról, nagyon olcsó festékeket, eszközöket lehet kapni, olyan is. Lehet nagyon jó minőségűeket, azért most meg kell fizetni az árát.
1: Akkor te lakkozol is, ugye, hogyha készen vagy egy képpel?
2: Igen, a lakkozás is nagyon kevesen tudják, hogy annak minimum egy évnek el kell tennie, hogy egy képet lakkozzunk, ugyanis a festékek különböző módon száradnak, és mondjuk a fehér, a titánfehér az nagyon lassan szárad, hiába tűnik száraznak a felülete, de még a mély rétegeiben bizony még dolgozik a festék, még tökéletesen csontra nem száraz, ezért szoktak legalább egy évet várni a lakkozással. Én komolyabb megbízásoknál szoktam lakkozni, de nagyon sok esetben nem lakkozom. Pont egy restaurátor barátommal is beszéltem, erre én sokszor csak firniszelni szoktam, ami egy finom sejemvédő réteget képez a képre, de ezzel is óvatosan kell bánni, mert ténylegesen a festékeknek egy év minimum a teljes tökéletes száradása. De egyébként ezek a képek, ami minőségi alapozása, minőségi festékekkel készülnek, ezeknek több száz év a élettartamuk. Ha egyébként tényleg esetleg egy nedves rongyal át lehet törölni, ha poros, nem lesz semmi baja.
1: Mire készülsz most? Van-e valami konkrét terved?
2: Teszem a dolgomat, festem a képeket. Most egy Békés Csaba sorozattal foglalkozok, ami nagyon érdekelt. Az itthoni légkört szerettem volna megjeleníteni, bár ez amióta itthon vagyok, 2005-6 óta ezt fel is dolgozom. Én nagyon szeretek itt élni Békés Csabán, nagyon szeretem a várost, nagyon szeretem a hangulatát. Egyébként volt egy olyan képem Békés Csabáról, ami egy párizsi diplomata vásárolt meg, és ott van Párizsban, sőt Finnországban is van Békés Csaba képem, és nagyon érdekel továbbra is a Tátra, hiszen az egy óriási nagy téma, illetve vissza szeretnék menni egy kicsit az aktábrázolásokhoz, ami számomra mindig egy tradíció felé visszavezető út is, amit újra szeretnék aktualizálni a mai korunkra. Hiszen egy embertelen világba kezdünk élni, és ezért nagyon-nagyon szükség van a múzsákra. És szükség van az embert megmutatni.
1: És mire számíthatnak a kedves hallgatók, hogy hogyan fognak megjelenni ezek az aktok? Mi lesz a különlegességük? Lehet erről valamit tudni?
2: Ha tudnám, elárulnám. Nem tudom még én sem. Igazság szerint gondolatok, érzések vannak bennem, ami majd a műhelyben kialakul. Hát azért arra gondolni kell, mint egy színész is, amikor készül a színdarabra, otthon rengeteget tanul. Próbálja a szöveget, gyakorol a tükör előtt, lecsapja a füzetet, mert nem megy, és hogy élje át. Az alkotás egy nagyon-nagyon sokszor gyötrelmes, nyögvenyelős dolog, és nagyon ritka az, amikor a múzsák a vállunkon ülnek, és akkor azonnal megy a történet, és akkor egyből tudod, hogy mit kell csinálnod.
0: Egykor a képzőn Gály József Munkácsi díjas festőművész is tanítványául fogadta volna az akkor még Horváth Gábor néven felvételiző fiatal tehetséget, akivel az eltelt évek alatt kollégák és barátok lettek. Így történt, hogy az akadémikus tartott tárlatvezetést a Munkácsi Mihály Múzeumban megvalósult retrospektív megyeri horvát kiállításon. Rövidesen folytatjuk műsorunkat Gály József egyetemi docens szerkesztőségünknek adott interjújával.

0: szeretném megkérdezni, hogy a főiskolán hogyan ismerkedtek meg. Ő már akkor tanított a képzőművészeti főiskolán.
1: És az érdekes, hogy én pedagógián voltam, akkor úgy hívták, hogy vizuális nevelés tanszék, és akkor váltottam, vagyis kaptam osztályt, és először lementem Csongrádra, művésztelepre, és ott találkoztam a Gáborral. De viszont az a titok, de ezt ő is tudja, ezt a titkot, hogy én is fel akartam venni, de már a másik mester felvette, és akkor mivel én mégis kezdő festőtanár voltam, hagytam. De viszont ott a művésztelepen összeismerkedtünk, és utána mégis egy nyitott oktatás van. Ez azt jelenti, hogy minden mesterre lehet konzultálni, és akkor így összebarátkoztunk, és azért, hogy eljártunk, beszélgettünk, ő még a műtermében is ott a képek előtt. Hát ez egy ilyen spontán dolog, szóval semmi kötöttség, aztán így kialakult az, hogy mivel ő Békés Csabai, ritkán találkozunk, mindig, hogyha esetleg van valami olyan kiállítás, ahol mindketten, ha más nem a megnyitóra elmegyünk, vagy részt veszünk a kiállításon. És előfordul az valahogy a közvetlenség által, hogy egymást fölhívjuk valami oknál fogva, például ez is, hogy és utána belefeledkezünk akár több órára, ugye most már van korlátlan telefon, hogy nem kell korlátlanul beszélgethetünk, és akkor tényleg részt is veszünk, hogy már lehet, hogy már túl egy órán vagy másfél órán beszélgetünk folyamatosan. Vagyis hát ez egy kicsit ilyen távolsági kapcsolat, vagy hogy mondjam, ilyen szakmai elsősorban. De utána azért mindenről szó van. Itt a kiállításon ugye nem akartam belemenni, amikor így mondtam ezt a traumatikus múltat, meg minden, mert ott a kitelepítéstől kezdve, a világháborútól kezdve, sok minden is. Amikor mondta Gábor, akkor én direkt nem mentem bele, mert ugye ezek olyan az ember akárhogy, mert végén már a Benes dekrétumnak a szőnek is sok mindennél tart, vagyis a túlságosan konkrét irányban nem mentünk, mert azért sok mindent lehetett volna nagyon részletesen, analitikusan beszélni. Én elsősorban a festészeti szemszögből közelítettem meg, hogy mi a festészet nyelve, és hogy mi az az egyediség, ahogy ő használja. És hát a tárlatvezetés olyan értelme volt számomra is izgalmas, mert én is mindig újra és újra értelmezem, és nála van egy olyan egyedi stílus, ami egyszerre a klasszikus, és azon belül is egy teljesen sajátos számára, hogy is mondjam, kialakított olyan stílus, ami nem figyel arra, hogy most éppen mi az elvárás, vagy a trend, hanem egy ilyen, ugye ez mindig frázisként mondják művész, hogy autonóm. Na most ő nem mondja, hanem az. Ilyen egyszerű, vagyis hogy pont ez itt a lényeg, és az, hogy itt van Békés Csabám, én megmondom őszintén, azon csodálkozom, hogy nem csúnyán kifejezve nem sztárolják, nem büszke rá a város. Olyan kvalitások vannak, és olyan kvalitású az életmű, és még fiatalnak számít, főleg, hogyha az én szemszögömből teszem, hogy még több sok évtized van, hogy még újabb és újabb, tematika, réteg, festészetileg, ahogy alakul, vagy újra felfedez dolgokat, ugye nagyon jól látni, hogy a stílus által is mindig alakul, újabb és újabb témákat talál, és az ki is dolgoztak, újabb és újabb témafelvetés, és valójában művésznek nem az a dolga, hogy az életre valamilyen totális vagy szárt választ adjon, hogy mi a megoldás, hanem az, hogy felmutatni akár a problémákon keresztül, ugye az emlékezés által, vagy a traumák által, akkor a pozitív és negatív emlékezés, vagy akár itt a jövőbe, a jövőért való aggódás is szerepel. Szóval rengeteg olyan jelentésréteg van, ami ebben a kiállításban nagyon fontos szegmense egymás mellett. És az az igazság, hogy én nyomon követem a munkásságát, és dupla ekkora lehetne a kiállítás legalább, és a kvalitása nem is biztos, hogy csökkenne, hanem nőne. Mert ugye a rendezés miatt sok minden kimarad, ami ugye egy műtár mindig egyszerű és egyedi, itt azért mégiscsak van egy rendszer benne. De rengeteg olyan művet látok most, mivel fejemben van egy három grácia-szerű aktcsoport, a Szepkő Barlangoknak ilyen nagyon szkesszerű sorozata, ami még izgalmasabb, akár ikonosztásszerűen ki lehetett volna tenni. Szóval egy gazdag, már most egy gazdag életművel van, szóval nem beszélve a rajzaiban. Főrakta még a középiskolai rajzait is egyszer a Facebookon, meglátom, és mondom, ez így van. hogy már akkor egy nagyon kiarakult erőteljes. A plasztikát, a formát, az arányokat jól ismeri, nagyon fiatal, serdülő gyermek, aki profilálisztó. De és ez itt a lényeg, hogy a manuális készsége az olyan, hogy ezáltal bátran föl tud vállalni a jövőben is olyan összetett tartalmilag és technikailag is komplex festményeket. Nagyon izgalmas lehet a jövő, úgyhogy én kíváncsi vagyok arra, hogy mit fogok a jövőben festeni.
0: Gábor realista alkotásainak a metafizikai tartalma az technikailag a réteg festésben jelenik meg?
1: Hát az van, hogy ez a festés az olyan, hogy amikor beszéltem a transzparenciáról, ugye, hogy az, hogy most mi a valóság, mi reális és irreális, vagy mi az a költőiség, az majdnem minden képnél különbözik, de mégis az olyan, hogy egy olyan szférába lendíti, már eleve transzcendens az, hogy képileg mi jelenik meg. És ugye ez a festménynek a nívója, hogy minél jobban festi meg, annál inkább egy ilyen, ugye, ahogy említettem a címnél is, hogy örökség, hogy egyszerűen örökölt valamit, és azt, hogy ezt állandóvá akarja tenni. Ugye mégiscsak a transzcendens, hogyha mondjuk, vagy metafizikai vonzata, az mindig azt jelenti, hogy a valósággal párhuzamos idea, vagy egy már olyan költői világ, ami lehet, hogy a mi hétköznapi valóságunkra rátekintve az akár nem is megvilágosodás, de még olyasmit is, mert ugye nem nagy megvilágosodás, de azt az ember mégis bölcsebben tud rátekinteni a saját világára, társadalmára, egyéni sorsára, lehetne sorolni azokat az összetevőket, amit lehet, hogy festményben össze lehet sűríteni. És ez már metafizikai állapot, ugye, amikor valami eszenciálisan, szinte axiomaszerűen, vizuálisan ott van a képen. És ugye ezért van az, hogy a pillanatnyiság és az állandóság, mint a pulzálna ezen a kiállításon. Ahogy beszéltem a megnyitón is, hogy vannak erősen narratív, valamilyen, hogy ilyen dramaturgiailag létrehozott képek, és vannak olyanok, amik viszont lebeg szó szerint az időtlenségben, vagy egy ilyen emblematikus tisztossággal ki van ragadva a hétköznapi valóságban.
2: Gály József mester gondolatai után következzen a Megyeri Horváth Gáborral rögzített interjú, melyet a Munkácsi Mihály Múzeum az Örökség nyomában címet viselő Munkácsi Blue Chip rendezvénye után rögzítettünk.
0: Volt egy nagyon különleges eleme ennek a programnak, hiszen tárlatvezetést is hallhattunk, ezt követően pedig a Munkácsi Mihály Múzeum történetében először élő festészetet láthatott a közönség. Mi volt, Gabi, a tapasztalatod? Hogy érezted magad?
3: Nagyon megtisztelte a múzeum azzal, hogy az augusztus 3-i kiállítás után most is szeptemberben egy ilyen blue chip sorozatot szervezett a kiállításomra. Illetve nagyon-nagyon örültem annak, hogy Gál József, Munkácsi Díjas festőművész, a Magyar Kézművészeti Egyetem docense, nagyon jó barátom eljött Budapestről, és egy közös beszélgetést tartottunk az érdemű közönség előtt. Nagyon tisztelem Gál József mester festészetét, mint embert, őt magát is, és nagyon jó volt hallgatni az ő előadását a munkáimról, a világról, a művészetről, vallott nézeteit megosztotta velünk Békésőben. Portrét festettem nagyapámnak egy katonakori képét. Gondoltam megfesteni háromszoros életnagyságban. Technikákat soroltattam föl, hogy is szoktam elindítani egy portrét, a szint, kis pici szintan, ról is volt szó benne. Illetve meséltem a festés közben ugye a szakmai dolgaimról.
0: Amikor 1998-ban a képzőművészeti főiskolára kerültél, akkor Gál József mester már ott tanított immár 5 éve, és ő is felfigyelt a tehetségedre, és ő is szerette volna, hogy az osztályába kerüljél. Végül aztán Nagy Gábor mesterhez kerültél, ennek mi volt a története?
3: A Magyar Képzőművészeti Főiskolán, ma már egyetemen, mesterrendszer van, és a mester választja ki a tanítványait a sok száz, sok ezer felvételizőből, és általában egy mester 4 tanítványt választ. Magának egy 5 év folyamában van 20 tanítványa körülbelül, és azt a szellemiséget, azt a irányt mutatja a tanítványainak, amit ő maga is bejárt, és amikor én felvételiztem, igen, hallottam, hogy Gál József mester is kiválasztott, illetve hát Nagy Gábor mester, akinek a tanítványa Bukor Tibor az én mesterem volt. És így nekem volt egy kis szerencsém, mert a Bukor Tibor mesterem már diákkoromban felküldött Nagy Gáborhoz, hogy bemutassam a mappámat, és így a tanítványának a tanítványa munkáit így megismerte, és mi azonnal nagyon jó barátságba kerültünk, már így akkor még 17 éves voltam, és amikor eljött a felvétel ideje, akkor Nagy Gábor mester engem választott, és mivel ő volt a rangidős mester, nyilván hozzákerültem, aminek nagyon örültem, de annak is nagyon örültem, hogy a Gál József mestere azóta is tart a mi barátságunk.
4: Gál József mesterrel 2020-ban a Műcsarnok Szabadjáték című kiállításán közösen szerepeltetek, ez ugye egy csoportos kiállítás volt. Akkor te az Est hajnal című képeddel szerepeltél, ami egy akt, három női akt egy festményen, ő pedig a Corpus Hystericum 2 című festményével szerepelt. Milyen érzés volt közös kiállításon, ráadásul a magyar képzőművészet egyik fellegvárában kiállítani vele?
3: Nagyon jó volt, nagyon sokunk állítottunk innen Békésőváról, egyébként még BMZ-t válogatták be ebbe a kiállításba, aminek Szócsik József Munkácsi Díjas festőművész volt a kurátora. Nagyon nagy megtiszteltetés volt, hogy az Alföldi régióból kettőnket, BMZ-t és engem választottak ki a Műcsarnok szalon kiállítására, és hát ott ténylegesen fel volt vonultatva a kortárs festészetnek, a képzőművészetnek a színejába.
2: Vajon különbözik-e egy művésztanár és egy nem tanító képzőművész művészete? Melyek az előnyei és az árnyoldalai annak, ha valaki a művészeti tevékenység mellett a katedrát is választja? Megtudhatják a Barcsay Díjas festőművésszel folytatott beszélgetésünkből.

0: és még több.
1: Sport Rádió.
2: Művésznek a saját individuma alapján fejlődik és érik a művészete. Viszont felmerül az a kérdés, hogy miben különbözik egy művésztanár és egy nem tanító képzőművész művészete?
3: Nagyon érdekes kérdés, mert igazság szerint nyilván mindenki azt szeretné, hogyha semmi másra nem kéne foglalkozni, csak az alkotással. De hát nagyon sokan ugye ezt pláne Magyarországon nem mindenki teheti meg. Tehát a tanítás az egy valamennyi alapot az ahhoz, hogy megéljen az ember, vagy ne éppen. A szabad úszás, pedig én magam is voltam szabadúszó jó pár évig, ez egy nagyon rizikós, nagyon nehéz pálya. És már az 1800-as években, a 1900-as évek elején, 20. században is ez egy dilemma volt, hogy az ember beáll tanítani, és akkor lesz egy kis félretennivalója, lesz miből megélnie, vagy választja a bizonytalan művész életet. Egyébként a Barcsai Jenő, aki ugye az anatómia albumot rajzolt 1952-ben, ami világsiker lett a mai napig, egyik legjobb anatómia könyv. Ő 45 éves koráig szabadúszóként dolgozott, élt nagyon-nagyon szerény körülmények között, nagyon sokszor nyomorogva. És a másik világháború után 45-ben a Szőnyi Istvánék látták, hogy mennyire rossz állapotok között él és van, és hogy segítsenek rajta, behívták a Magyar Képzőművészeti Főiskolára tanítani. Kérdezték, hogy mit fogok tanítani. Hát mondták, hogy hát tanítsál anatómiát, mert nincs anatómia tanárom. Mondja, ő anatómiát? Hát abszolút a kortárs művészet, a fóvok, amikor Párizsba is kiment. A 20-as években nem is nézte meg a Louvre-ot, csak a jelen művészete érdekelte, és nem is értette, hogy ő hogy fog anatómiát tanítani. És az volt a szerencséje, hogy volt egy 3 hónapos szénszünet akkor, amikor a nagy hidegek voltak, és hát kilopkodta a főiskoláról a csontvázakat, a Vesalius féle, Leonardo féle anatómiát, orvosbarátait hitt, hogy vakargatta a fejét, hogy meséljétek már, hogy is van itt ez az anatómia, elment boncolni, és akkor elkezdett rajzolgatni, meg alaposan végignézni egyesével az izomzatokat, a csontozatot, és elkezdett tanítani. Tulajdonképpen majdnem együtt tanult a tanítványaival, sőt, a Patai László mester, aki ugye itt Békéscsabán van a Jézus szíve temploma, is tanítványa.
2: Patai László festette a jaminai Jézus szíve templomnak a fekóit.
3: Tulajdonképpen így együtt tanult a tanítványokkal az anatómiát, és míg nem felkérték arra, hogy ki kéne adni egy könyvet, és megkész volt a anatómia könyv, és 52-ben, amikor kiadták, tényleg világsiker lett. Szóval visszatérve, a tanítás egy viszonylag mondhatni egy anyagi biztonság is, de egy művész nyilván arra vágyna, hogy szabadságban tudjon alkotni, hiszen ez ugyanolyan, mint egy zongoristának is gyakorolnia kell.
2: De a látásmód szempontjából, tehát hogy nyilvánvaló, hogy ugye egy képzőművésznek is meg kell tanulnia a technikai fortéjokat, hiszen ugye ez az alapja a művészetének, de mondjuk az, aki művésztanár, ő nem látja esetleg másképp, például a művészettörténetet, tehát nem lehetséges-e az, hogy mondjuk egy művésztanár jobban beemeli a korábbi korok, korábbi művészek vívmányait a saját művészetébe, mint mondjuk egy olyan képzőművész, aki esetleg nem tanult olyan mélységben művészettörténetet.
3: Megvan, mint az éremnek minden két oldala van, illetve van egy harmadik, a pereme is. És van előnye, hátránya a dolgoknak. Igen, egy művészen, én magam is napra készen bármikor, bármelyik korszakból, bármikor tudok előadást tartani. Mélyen belástam magam, hiszen ez a munkám, ez a feladatom, hogy művészettörténetet, festészetet, festészettörténetet, technikákat tanítsak. És nyilván sokkal szorosabb a kapcsolatom a történelemmel, a művészettörténelemmel, mint egy olyan alkotó, akinek ezzel már ugye maga mögé tudja dobni, és a jelenben lenni, és kísérletezni akár.
2: Látjuk a kísérletezést, de le lehet fedezni izgalmas párhuzamokat.
3: Igen, de a művészetnek meg az a veszélye, hogy nem tud kiteljesedni. Én is nagyon sok az óraszám, én is tapasztalom, nagyon sok helyszor nem jut idő arra, hogy én a saját dolgaimmal foglalkozzak. Nem tudok eljutni kiállításokra, nagyon nehéz eljutni galériákhoz, nagyon nehéz eljutni oda egyáltalán, hogy leüljek az állvány elé, és kísérletezek és játszok. sajnos nagyon sok művésztanárnak így csúszott el a karriere, hogy nem tudott kiteljesedni. Viszont rengeteg fiatalt elindított az útján, akik ki tudtak teljesedni. A reneszánsz korban ez teljesen természetes volt, hogy egy mesternek, ugye tanítványai voltak, de ez a barokkban is ugyanígy Verrocchiónak, ugye milyen tanítványai voltak, Leonardo da Vinci, Botticelli, sorolhatnánk a nagyobb-nagyobb mester Perugino. De Rembrandtnak is a barokkorban nagyon sok kiváló tanítványa volt, Rubensnek, és az egy műhely munka volt, hogy a tanítvány együtt lakott, együtt élt a mesterrel, megtanult minden technikát, segített a mesternek a megrendeléseit kivitelezni, megtanulta közben a szakmát, még együtt élt a mesterével. És a tanítás egy művésznek ez természetes volt. Ma már rendszerekben tanítunk, megmondják nekünk, hogy hogy kell, milyen rendszerben, milyen iskolatípusban, ami nem mindig szerencsés, mert nincs mögötte gyakorlat, nincs mögötte tapasztalat.
0: Mennyire van meg a saját, az egyéni akarat, hogy te mit tartasz fontosnak, mit szeretnél te átadni? Nem a nemzeti alaptanterv, hanem te mit szeretnél átadni. Ez mennyire van meg?
3: Azt én nagyon ügyesen beleszövöm, és úgy látszik eredménye, mert a tanítványaim mind bekerülnek az egyetemekre, és az a legnagyobb boldogságom, hogy a nagy részük már, akik a művészeti pályán maradtak a kortárs művészetben, igencsak jelen vannak. Nem csak itt van, hanem...
0: Akkor mondj kérlek néhány olyan tanítványt, aki komoly sikereket ért el, és nagyon büszke vagy rá, hogy te taníthattad.
3: Mindegyikre nagyon büszke vagyok, még azokra is, akik nem művészeti pályára kerültek. A legfontosabb ebben a világban nem a karrier, hanem a egyéni lelki boldogulás. Természetesen vannak, akik ebbe az irányba mentek, mint például Hevesi Anna Bella, aki designer és Kínában, Japánban, Finnországban óriási sikereket él el. Debrecen Imre festőművész lett, és Budapesten nagyon ismert művész. Martin Vanda, fotóművész. Aztán Vári János Hunor, aki a Svájcban doktori iskolás, grafikus, a betű típusoknak a egyik nagy mestere. Batke Bendegúz, aki például a Momének az arculatát tervezte. Neki a testvére Batke Buca. Prágai Adrián, aki a Magyar Nemzeti Galéria és a Szép Művészeti Múzeum művészettörténésze. Mert sorolhatnám nagyon-nagyon sok nevet, és nagyon bízom benne, hogy nagyon sok lesz.
0: A másik kérdésem a megelégedettség, mert úgy érzem, hogy tehát mint tanár meg vagy elégedve, művészként a megelégedettség. Érzed-e azt, hogy most te megérkeztél, vagy valamikor megérkeztél oda, ahova tartottál? Tehát voltak-e ilyen érzéseid?
3: De veszélyes dolog a megelégedettség, mert az ember nagyon könnyen elpuhul.
0: De volt olyan, hogy mondjuk megfestettél valamit, lett egy kiállításod, sikeres volt, nagyon jó kritikát kaptál, és te azt mondtad, ezt most jól csináltam, most úgy jó helyen vagyok, ez jó, és...
3: Persze, volt, meg van is, de valahogy nem szabad megállni. Az élet az folyamatos változás, és folyamatos új problémák merülnek fel, folyamatosan új kérdéseket teszek fel. Persze, vannak bizonyos pontok az ember életében, ami jó, hogy befejeződött, például most ez a munkácsis kiállítás. Ennek nagyon örülök, hogy egy összefoglalója az eddigi munkáimnak, de itt meg nincs megállás. Folyamatosan kutatni és keresni kell.
0: Az új kihívások, meg ugye a témák keresése, ez nagyon folyamatos. Ez egy retrospektív kiállítás volt. Ezen a kiállításon lehet igazán látni azt, hogy mennyi sok stílusban és témában alkottál, illetve hát nyugodtan mondhatjuk, hogy mennyi ciklus volt az életedben.
3: Mindenképpen, sok ciklus van az emberi életben.
0: Jó, de van aki elkezd valamit festeni, és aztán igazából nagyjából azon a témán halad tovább, akár évtizedeken keresztül.
3: Nincs rá recept.
0: Tehát, hogy ez, igen, nincs recept, de azzal, hogy festőművész vagy, és amit tudsz, és amit meg tudtál mutatni, azzal érzel-e egy megelégedettséget, helyeden vagy-e?
3: Lélekben igen, és én úgy érzem, hogy a művészetnek is ez egy terápiás eleme, hogy minél közelebb kerülnél magunkhoz. És most így 45. évesen ezt kezdem érezni, hogy kezdek közelíteni oda, ahova ezt lehettem volna jutni még gyerekkoromban. Volt a hívják a repülőknek a
2: Jesszik Péternek,
3: hogy az akarok lenni, ami akkor voltam, amikor az akartam lenni, ami most vagyok. Volt ez egy nagyon jó pofa kis rap szövege. Ez hál' Istennek nálam megfordult, hogy már nem akarok az lenni, ami akkor voltam, de sikerült eljutnom oda, ami az lettem, ami akkor akartam lenni. És közelít a dolog nyilván, de bármikor, bármi közbe jöhet, az ember nem állhat meg, nem bízhatja el önmagát. A világ sorsa is sajnos nagyon sokszor úgy alakul, hogy kihívások jönnek, és az hogy tudod ezt megoldani, legyőzni. Ha pofont kapsz, hogy tudsz felállni, elég sok pofont kaptam az életemben, és megtanultam felállni belőlük. Az ember valamilyen problémát meg szeretne oldani az életében. Mindenki szeretne nagyon naívan boldog lenni, lelki nyugalmat elérni, és ehhez segít a művészet. És engem is a művészeten belül is valami probléma érdekel, például időt, hogy tudnám kifejezni. És ehhez nagyon-nagyon sok kísérletet, nagyon sok lehetőséget kell végigjárni, és maga az út az izgalmas. Aztán a végeredmény is az lehet, de nyilván egy alkotónak maga az út, még eljutok oda.
2: És amikor eljutsz oda, akkor többet tudsz? Az úton megtapasztalsz olyan dolgokat, ami által többet is tudsz, vagy egyfajta lelki megelégedettséghez jutsz el?
3: Egyre úgy érzem, hogy akkor egyre több a kérdésem, mint a gyereknek.
2: Ez olyan, mint amikor valaki egy tudományterületet meg akar ismerni. Minél többet tud, annál több a kérdése.
3: Így van,
2: és lehet, hogy minél idősebbek leszünk, annál több lesz a kérdés.
3: Én nagyon bízom benne. Mert ha nem így lesz, akkor tényleg megöregszünk.
2: Hát legyen így. Köszönöm szépen a beszélgetést.
3: Én köszönöm.

0: és még több.
1: Sportrádió. Sportrádió.
2: Megyeri Horváth Gábor Barcai Díjas festőművésszel hallhattak két beszélgetést, valamint Gáj József Munkácsi Díjas festőművész, akadémikus, a Magyar Képzőművészeti Egyetem docense nyilatkozott Megyeri Horváth művészetéről. Az interjú elérhető a Körös Hírcentrum internetes oldalán, ahol bármikor meghallgatható. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Megkezdődött Magyarország csatlakozásának előkészítése az Európai Ügyészséghez. Laura Kövesi európai főügyész Budapesten egyeztetett a kormány tagjaival és a legtöbb ügyész helyettessel a folyamat részleteiről. A szervezet minden olyan uniós forrásokat érintő csalási ügyben nyomozást indít, ahol a kár meghaladja a 10 000 eurót, az áfa csalásoknál pedig a 10 millió eurót. A legrövidebb időn belül végrehajtandó csatlakozáshoz már idén 3 törvénymódosításra van szükség. Meghallgatta a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró parlamenti vizsgáló bizottság Kósa Lajost és Bánki Eriket. A bizottsági ülésen Bánki Erik elmondta, hogy a jegybanki alapítványok adatnyilvánosságát korlátozó 2016-os törvénymódosítási javaslatot a jegybank kezdeményezésére nyújtotta be. A testület döntött arról, hogy a következő ülésén Matolcsy György volt jegybank elnököt, valamint Varga Mihály jelenlegi MNB elnököt hallgatja meg. Leállították a felesleges munkálatokat a szolnoki laktanya felújításánál, amivel 2,5 milliárd forintot takarítottak meg, jelentette be Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter. A tárcavezető közölte, hogy a megtakarított összeget eredetileg sötétedő üvegek beszerzésére szánták. A miniszter emellett jelezte, hogy feldarabolják a beruházás gigantikus szerződését, hogy Mészáros Lőrinc cége helyett helyi vállalkozások is lehetőséget kaphassanak az IP.

0: Startrádió. És még több.
1: Jó reggelt, jó rádiózást kívánok. Már egy keddi napot kezdhetünk együtt itt a Startrádió, ma is sok zenével és most még többel. Gyűjtjük a hasznos információkat, ebben az órában mesélek majd a nap jeles szülötteiről, aktualitásokat hallhat, köszöntjük a névnaposokat, és mindezek mellett csak jó zene szól Csabán a Starton.

0: Október 6-án jó reggelt kívánok, ez itt bizony a Start Rádió sok zenével, és most még többel. Remélem, hogy még lehet nyújtózni, picikét pihengetni reggel, és közben ne felejtsék el, hogy ma a Brunók és a Renáták a névnaposok. Rajtuk kívül bizonyos esetben akár a Berények és a Csabák is köszönhetőek, róluk se felejtkezzenek el.
1: Sokat nevet, sokat nevet. Még

0: A Start Rádiót hallgatja, jó reggelt kívánok! Október 6-a van a Brunók névnapja. És persze a születésnaposokról se felejtkezzünk el. 1289-ben ezen a napon született Vencel magyar király, Martin Behem felfedező és térképész, az első földgömb megalkotója 1459-ben. De ezen a napon született gróf Futaki Hadik András politikus is 1710-ben.
1: Sok a szene! Sok a szene! És még több!

0: legtöbb. Start Rádió.
1: Itt a Start Rádió ma is sok zenével, és persze most még többel, egyre közelebb a 7 óra. Egy picit még nyújtózkodhatunk, de aztán nagyon sokaknak szép lassan meg kell indulni a munkahely irányába. Tudom én, hogy ez nehéz, de sok jó zenével igyekszünk ott lenni akár az autóban is, és egy picit hasznosabban tölteni az időt, és persze mindezek mellett hamarosan a hírek is jönnek.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Szeptember 30-ával lezárult a fakitermelési moratórium Magyarországon. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter hangsúlyozta, hogy a magas ökológiai értékű, őshonos erdőállományok továbbra is szigorú védettséget élveznek, és nem szolgálhatnak faanyag termelésre. A többi területen a biodiverzitás megőrzését és a lakossági tűzifát egyaránt biztosító, fenntartható gazdálkodásra állnak át, miközben a védett erdőkben továbbra is szigorúan tilos a karvágás. Egyszeri 120 milliárd forintos támogatást kap a kormánytól a fővárosi önkormányzat, jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester a fővárosi közfejlesztések tanácsának ülését követően. A megállapodás értelmében a főváros eláll a korábbi kormány ellen indított pereitől, és rendkívüli forrásból rendezi a szolidaritási hozzájárulást, valamint a kifizetetlen számláit. A megállapodás részeként a pénzügyminisztérium költségvetési felügyelőt rendel ki Budapest gazdálkodásának folyamatos nyomon követésére. Megjelent a kormányrendelet az 50 ezer forintos iskolakezdési támogatás utalvány formájában érkező második részletéről. A papíralapú biztonsági elemekkel ellátott utalványokat november 30-áig kézbesíti a posta azoknak, akik az első részletre is jogosultak voltak. A támogatást 2027. március 15-éig lehet felhasználni a kijelölt elfogadó helyeken, a meghiúsult kézbesítések pótlása pedig 2027. január 8-áig kérvényezhető a Magyar Államkincstárnál. Jelentősen változott a pártok támogatottsága az elmúlt 4 hónapban a 21 kutatóközpont felmérése szerint. A Tisza párt népszerűsége a májusi 69-ről 60%-ra csökkent, ami azonban még mindig meghaladja az áprilisi választási eredményét. A Fidesz támogatottsága 26%-ra emelkedett, míg az időszak legnagyobb nyertese a Mi Hazánk, amely 11%-ra növelte táborát.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

7 óra is elmúlt már, egy kedreggel úgy lehet varázslatos, hogyha hasznos információkat hallunk, akár úton, a munkahelyre, az autóban is, és úgy, hogyha közben jó zenék szólnak. Én ígérem, hogy ezt a kettőt tudom garantálni. Köszönöm szépen, hogy együtt kezdjük ezt a mai napot is.

0: Sportrádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10.000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hostesseinknél, forgass és nyerj akár 150.000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
3: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbuild.
4: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
5: Internetix.
4: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
5: Internetix.
4: Díjmentes bekötés.
5: Internetix.
4: Legmodernebb optikai hálózat.
5: Internetix.
4: Megbízható, elérhető, korlátlan.
5: Internetix.
4: Ne várj, érdeklődj a 66 333 333-as számon.
5: Internetix.
4: Internetix, a Békés Csabai szolgáltató.
1: Reklámot hallottak.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentést támogatja a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
2: Körös Hírcentrum.
3: Időjárás. Napos idő várható, kevés fátyol felhővel, csapadék nem lesz. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 fok körül alakul.
1: Az időjárás jelentést támogatta a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Szép kedd reggelt kívánok, ez itt Békés Csabán a Start Rádió. A reggel azért még csípős, ezt azt hiszem ma is éreztük néhányan, de hát elképesztő durva a nappali hőingás, hiszen akár ilyen 20 fok különbség is lehet a reggeli meg a napközbeni csúcsértékek között, úgyhogy kitartást mindenkinek, aki ezt nehezen viselni.
5: Reggeli Start, Music Latte, Start Rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
2: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-ig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
1: Támogatta a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Sokat nem?
4: Sokat nem.
5: Még több.
4: És még több.
6: Start Rádió.
7: All the subtle flavors of my life are become bitter seeds and poison leaves without you. You represent what's true. I drain the color from the sky and turn blue without you. These arms lack a

0: Ez a Start Rádió, köszönöm, hogy együtt ébredezünk. Jó reggelt, október 6-a van, a Brunók névnapja. 1849-ben ezen a napon Aradon kivégezték a Magyar Honvédség 12 tábornokát és egy ezredesét. Szintén ezen a napon csak 49-ben végezték ki gróf Batthyány Lajos államférfit, Magyarország első alkotmányos miniszterelnökét. De csak hogy pozitívabb dolgokról is meséljek, ezen a napon nyílt meg Párizsban a Moulin Rouge táncos revűszínház 1889-ben, és 1951-ben ezen a napon kezdte meg rendszeres magyar nyelvű adását a Szabad Európa Rádió.
1: Reggeli Start! Music Latte! Start Rádió!

0: Jó reggelt kívánok, itt a Start Rádió, sok zenével és persze most még többel. Közeledünk a 8 óra felé, sokan már ott vannak a munkahelyen, vagy a környékén. Lassacskán jó munkát kívánhatok. 8 óra után rengeteg hasznos információval várom majd, és persze azokkal a zenékkel, amiket kifejezetten a munkahelyre hangoltunk, hogy jobban legyen a hangulat betöltve. Köszönöm, hogy együtt rádiózunk.
1: Sok a zene!
2: Start Rádió!
1: És még több! És még...

0: Start Rádió.
1: 8 óra után járunk már itt a Start Rádió, ma is sok zenével és most még többel. Jó reggelt kívánok és jó ébredezést! Hasznos információkat hozok ebben az órában, összegyűjtöttem őket, rendkívül sok érdekességgel készülök, és ezek persze röviden hangoznak el, mert a zenéki a főszerep nálunk, hogy jó legyen a hangulat a munkaidő első órájában is.

0: Start Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10 000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hostesseinknél, forgass és nyerj akár 150 000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
4: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetXL búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
1: Reklámot hallottak.
5: Sok a szere.
1: Sok a szere.
5: És még több.

0: Jó reggelt, ez a Start Rádió. Azzal foglalkozunk, hogyan tudjuk a lehető legegyszerűbben működtetni a háztartásunkat. Először is, a spontán főzés sok időt és energiát emészt fel. Ha hetente egyszer leülünk és megtervezzük a menüt, időt spórolunk a bevásárlásnál és a főzésnél is. Így csökken az ételpazarlás, és nem utolsó sorban mindig tudjuk, mi lesz a vacsi.
1: Reggeli Start. Music Latte. Finoman ébreszt.
2: Start Rádió.

0: reggeli start. Music Latte.
1: Start Rádió.

rémába. Aztán jött az a másik lány, egy hölgy volt csupán, semmi más. Összedőlt minden, mint a kártyavár. Viták, harag, nem maradt más. Felfúr a vérem a takaró alatt. A legszívesebben most jól meg.

0: Kim Bondes.
1: A szomszéd lány, ki szép és szőke, hidd el nekem, prima kis nőcske. Este harán tört, sűrű magány, szerettem volna, ha átjön hozzá. Aztán jött, ez a másik lány, egy flört volt csupán, semmi más. Összedőlt minden, mint kártyavár.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A programajánló támogatója a Digbuild Kft. A tiszta megoldás.
1: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
2: Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-ig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
0: A programajánlót támogatta a Digbuild Kft. A tiszta megoldás. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Sokat.

Start Rádió. Olyan tippeket hozok most, amikkel egyszerűbb az élet méghozzá a háztartásunkban. Ne akarjunk mindent egy nap alatt elintézni. Osszuk fel a takarítást napokra, hétfőn porszívózunk, kedden fürdős, stb. Nagyon fontos még, hogy használjunk időzítőt a mosógépen, robotporszívót a padlón, vagy rendeljünk online heti bevásárlást. Az ilyen kis automatizmusok nem luxusok, hanem időmegtakarító eszközök a mindennapokra.

0: complain about.
1: Jó reggelt, itt a Start Rádió, pillanatokon belül 9 óra lesz, ami azt jelenti, hogy én már megköszönöm az elmúlt 3 órás figyelmet. Legközelebb holnap találkozhatunk, én 6 órától szerda reggel is itt leszek, és hozom a jó dalokat.
2: Reggeli Start, Music Lab.

reggelet, nem leszek sem erre, egy szetlin hagytam egy mosolytán. Tudom és belátom, hogy sokszor berántom, a rosszat és a jó szíved fáj. Írj rám, ha szeretnéd, hogy holnap te meg én, játsszuk

szürket oxivá, az üveg ajtón túl, a főbejárat előtt.

0: Sok zene és még több a Start Rádión. Starttól a Napilazza a következő két órában együtt rádiózhatunk a mikrofonnál. Bürgi és Dávid, nem sokára kitekintünk Franciaországba is, de hogy miért, az egyelőre legyen titok. Nem sokára hozom az infókat.
1: Start Rádió.
2: Hú, de laza.

0: Start Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10 000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hostesseinknél, forgass és nyerj akár 150 000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
4: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és óriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulást. Vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára, a hagyományos patika. Békés Csaba, a Deák utca 5, a református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára, a Deák utcai patika.
5: Miben mesterkednek ma az állatorvosok Békés Csabán? A kedvenc mesterállatkórházban, a lencsési buszfordulónál a Mester utcában. Digitális röntgen, ultrahang, endoszkópos vizsgálatok, labor, EKG. Kedvenc állatok sebészeti, szülészeti, belgyógyászati ellátása. Nyitvatartás hétköznapokon 9-től 18 óráig, hétvégén és ünnepnapokon telefonos egyeztetéssel. Telefon 642 002 0630 98 55 798. Kedvenc mesterállatkórház Békés Csaba, Mester utca 7. Mesteri lett.
1: Reklámot hallottak.

0: Napi laza, vedd könnyedén.
1: Start Rádió.
0: Hú, de laza.
2: Sok zene és még több a Start Rádión, ez a Napi Laza. Nézzük, hogy mik azok a dolgok, amelyek ma történtek, csak éppen sok-sok évvel ezelőtt ígértem, hogy elutazunk Franciaországba, és bizonyám 135 éve pont a mai napon történt, hogy Párizsban megnyílt a Moulin Rouge táncos revű színháza Cabaret. A Moulin Rouge-t Joseph Haller alapította, látványos táncos revű műsorokkal kápráztatta el a közönséget, és hát mindenkinek nagyon bejött a dolog. 98 éve pedig a mai napon avatták fel Budapesten a Batthyány örök mécsest, amely a szabadság jelképe lett. 1926-ban történt ez.

0: Sok zene és még több a Start Rádión, a napi laza szól, az első óránk pedig már is a végéhez ért, a következő 60 percben is itt vagyok sok jó zenével, rádiózzunk együtt. A mikrofonnál Bürgi és Dávid.
1: Sok a zene, és még több.
2: Start Rádió.

Sok zene és még több a Start Rádión. Folytatódik a Napi Laza, ebben az órában is várom. Hasznos infókkal és jó zenékkel rádiózunk együtt. Már is tartunk egy kiváló dallal ebben az órában is. Start!

0: Sok zene és még több a Start Rádión a Napilaza szól. Nézzük, hogy milyen időjárásra készülhetünk a következő napokban. Szinte nyílegyenes az időjárás képe itt előttem. 27 fokokat mérhetünk a következő napokban napközben. A hajnalok azért zimankósak lesznek, érdemes jól felöltözni. 5-6 fokokat mérhetünk majd mindössze a hét első felében. Készüljetek így, most pedig vissza a dalokra.
1: Napilaza, vedd könnyedén!
2: Start Rádió!
3: Start Rádió!
1: Hú, de laza!

0: és még több.
1: Start Rádió.
2: Sok zene és még több a Start Rádión, a napilaza szól. Ennek a végéhez értünk, így köszönöm, hogy együtt rádiózhattunk ma is. Remélem, holnap is találkozunk, további szép napot és jó rádiózást kívánok. Maradjon velünk!

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Köszöntöm Önöket, Gíci Adrien vagyok. 12 óra van, lássuk, miről is lesz ma szó. Térítésmentes gyermekétkeztetéssel segíti a rászoruló családokat Békés Csaba. Tüzes esetekhez és műszaki mentésekhez riasztották a tűzoltókat. Sikerült mentesíteni a legfertőzöttebb Békés Csabai útszakaszokat a Királydényétől. Az őszi szünet idején idén is térítésmentes gyermekétkeztetést biztosít a nehéz helyzetben élő családok gyermekeinek Békés Csaba önkormányzata. A támogatásra október 23-a és október 30-a között 5 munkanapon keresztül lesz lehetőség. A szünidei étkeztetést a vonatkozó kormányrendelet alapján a hátrányos helyzetű, valamint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára igénés esetén kell megszervezni. A térítésmentes étkezést 2026-ban az 5 hónaposnál idősebb, de 18. életévüket még be nem töltött gyermekek vehetik igénybe. Az igényléshez a megfelelő formanyomtatványt kell kitölteni, majd azt Békés Csaba megyei Jugúváros polgármesteri hivatalának szociálpolitikai osztályára kell eljuttatni. A dokumentum személyesen postai úton a Szabadság tér 11-17 szem alá, illetve elektronikus levélben is benyújtható. Az ételt a kijelölt konyhákon naponta déli 12 és délután 1 óra között lehet átvenni. Az étel elviteléhez az igénybevevőknek saját tiszta és fertőtlenített ételhordóról kell gondoskodniuk. A kezdeményezés célja, hogy az iskolai szünet idején sem maradjanak meleg étel nélkül azok a gyermekek, akiknek családja számára ez nehézséget jelent. Az elmúlt hétvégén 8 tűzesethez és 3 műszaki mentéshez riasztották a vármegye tűzoltóegységeit. A beavatkozások közül több eset is kiemelkedett. Több portát érintő tűz keletkezett vasárnap délután Kunágotán, a Bocskai és a Kossuth utca között. A területen gaz, avar és száraz fű égett, a lángok pedig több ingatlan környezetét is veszélyeztették. A mezőkovácsházi hivatásos tűzoltók több vízsugárral és kéziszerszámokkal avatkoztak be és megfékezték a tüzet. Az eset során egy ember megsérült, őt a mentőszolgálat munkatársai a helyszínen ellátták. Nádas is égett szombat este Orosháza külterületén, a helyszíre a helyi hivatásos tűzoltók vonultak, akik két vízsugárral és kézi szerszámokkal oltották el a lángokat. Ebben az esetben személyisérülés nem történt. A hétvégi beavatkozások során a tűzoltóegységeknek összesen 8 tűzesetnél és 3 műszaki mentésnél kellett segítséget nyújtaniuk. Befejeződtek a királydény elleni mentesítési munkálatok Békés Csaba két leginkább érintett útszakaszán. A Békés Csabai Városgazdálkodási Kft. Szakemberei a Békési és a Szarvasi úton egy speciális, több lépésből álló eljárással távolították el a kerékpárosok és gyalogosok számára is veszélyes szúrós terméseket. Kozma János, a társaság ügyvezetője elmondta, hogy a Szarvasi úton egyedi technológiát is alkalmaztak, geotextéliát fektettek le, amelyet fűhengerrel húztak végig a területen. A királydénye szúrós magházai beleakadtak a szövetbe, így annak eltávolításával együtt a termések is megsemmisültek. A szakemberek a város többi részét is folyamatosan ellenőrzik, és szükség esetén akár lakossági bejelentés alapján is beavatkoznak. A védekezés azonban tavasszal folytatódik. A királydénye egy nyári növény, így télen elpusztul, de a talajban maradt magokból újra kihajthat. A cél ezért az, hogy még a virágzás és az újabb mag képződés előtt többször is levágják a növényeket, ezzel évről évre csökkentve a talajban található magok mennyiségét. A lakosság a további fertőzött területeket a város, illetve a Városgazdálkodási Társaság felé jelezheti.

A daganatos betegségek kezelése az elmúlt években sokat változott, és az újabb terápiák mellett egyre nagyobb figyelmet kap a kezelések lehetséges mellékhatásainak megelőzése és ellenőrzése is. Gyulán ennek része az úgynevezett onkokardiológiai ellátás, amely az onkológiai és a kardiológiai szakterület együttműködését jelenti. Erről dr. Tordai László, a Békés Megyei Központi Kórház Megyei Klinikai Onkológiai és Sugárterápiás Centrumának vezetője beszélt a Magyar Kórház Szövetség siófoki kongresszusán. Az onkokardiológia jelentősége abból adódik, hogy bizonyos daganatellenes gyógyszerek, célzott kezelések és immunterápiák a szív- és érrendszerre is hatással lehetnek. Ez különösen az idősebb betegeknél fontos szempont, hiszen náluk gyakrabban fordul elő magas vérnyomás, cukorbetegség vagy valamilyen szív- és érrendszeri betegség. A gyulai gyakorlatban ezért a daganatos betegek kardiovaszkuláris kockázatát is felmérik. Ha valakinél nagyobb kockázatot állapítanak meg, kardiológiai vizsgálatra irányítják, szükség esetén pedig kezelést is beállítanak. A szív állapotát ezt követően az onkológiai terápia alatt is figyelemmel kísérik. Ennek azért van jelentősége, mert egy korábban túl kockázatosnak ítélt kezelés bizonyos esetekben így biztonságosabban alkalmazható, vagyis nem feltétlenül az a kérdés, hogy egy beteg megkaphat egy korszerű daganatellenes terápiát, hanem az is, hogyan lehet azt a lehető legnagyobb biztonság mellett alkalmazni. Dr. Tordai László szerint az elmúlt 3 évben 3-4-szeresére nőtt azoknak a betegeknek a száma, akik az onkológiai kezelés mellett kardiológiai ellátásban is részesültek. Közben a gyulai centrumban végzett kezelési beavatkozások száma is emelkedett. 2023-ban mintegy 15.800, egy évvel később már 28.500 beavatkozást végeztek, 2026-ban pedig megközelítették a 30.000-et. A növekedés ugyanakkor önmagában nem jelenti azt, hogy ugyanilyen arányban nőtt volna a daganatos betegek száma. A korszerűbb kezelések miatt ugyanis sok beteg hosszabb ideig részesül terápiában, miközben egyre több esetben már korábbi stádiumban felismerik a betegséget, ez pedig javíthatja a sikeres kezelés esélyét. Éjszakai zajjal járó karbantartási munkálatokat végez októberben a MÁV több vasútvonalán is. A munkavégzés a Békés megyét érintő szakaszokon, így a Szolnok, Békés Csaba, Lőkösháza, valamint a Mezőtúr, Orosháza, Mezőhegyes vonalon is érinti a közlekedést és a környéken élőket. A Mezőtúr és Gyoma közötti szakaszon október 8-án, 12-én, 13-án és 15-én este 6 órától másnap hajnali 5 óráig dolgoznak a vasúti munkagépek. Mezőtúron október 8-án is végeznek éjszakai karbantartást, míg a Mezőtúr és Szarvas közötti szakaszon október 20-án este 10 órától másnap hajnali fél 5-ig tart a munka. A karbantartások miatt több

0: vasúti átjárót is lezárnak. Mezőtúron az Erkel-Ferenc utcai átjáró október 8-án és 13-án, a Szent Miklós Zugi átjáró pedig október 13-án este 7 órától másnap hajnali 5 óráig nem lesz használható. A MÁV tájékoztatása szerint a munkagépek az állomásokon, a nyílt vonali szakaszokon és a vasúti átjáróknál is zajajáró munkát végezhetnek. A vasúttársaság a környéken élők türelmét és megértését kéri. November 10-ig lehet jelentkezni azoknak, akik felajánlanák fenyőfájukat Gyulaváros karácsonyfájának. A felhívást a gyulai polgármesteri hivatal tette közzé. Mint írták, a korábbi évekhez hasonlóan idén is szeretnék felállítani a város karácsonyfáját, ehhez pedig ezúttal is a lakosság segítségét kérik. Olyan örökzöldeket keresnek, amelyek már kinőtték a rendelkezésükre álló helyet, ezért tulajdonosuk szívesen megválna tőlük és felajánlaná őket a város ünnepi díszítéséhez. Aki úgy dönt, hogy fenyőfájával hozzájárulna Gyula karácsonyi hangulatához, november 10-ig jelezheti szándékát. Jelentkezni lehet Szászné Várkonyi Adrien főkertésznél. Emellett Szokai Lászlónál, a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. Munkatársánál is várják a felajánlásokat. A város ezúttal is olyan fenyőfát keres, amely méreténél és formájánál fogva alkalmas lehet arra, hogy az ünnepi időszakban Gyula központi karácsonyfájaként álljon. Búcsúzom Önöktől, további kellemes rádiózást kívánok.
1: Csabai Híradó. Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Start Rádió. Kérd te is dald a startradio.hu-n.
3: Kívánságműsor a Start Rádióban.
4: Imádom. Jé, de jó zenék vannak itt.
3: Ez nem csak egy szimpla kívánságműsor. Ez a kívánságműsor.

0: Start Rádió.
1: Start Rádió, sok zene és még több, benne pedig indul kívánság műsorunk. Ki milyen dalnak örülne, jöhetnek is a zenei kérések, üzenetek a rádió weboldalán. Én Gíci Adrián vagyok, és mindenkinek szép napot kívánok. A legelső kérésünk az így szól: sziasztok! Egy dalt kérek a kollégáimnak, és persze saját magamnak is, mert ma ünneplem a születésnapomat. Azt mondják, egy évvel idősebbnek lenni nem feltétlenül jó hír, de egy jó zenével azért könnyebb elfogadni. Köszönöm, kedves Évi! Sok boldog szülinapot kívánunk neked!

0: Start Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10 000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hostesseinknél, forgass és nyerj akár 150 000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
1: Reklámot hallottak.

0: Start Rádió.
1: Start Rádió, sok zene is még több, benne pedig kívánságműsorunkat hallják. Üzeni dalt kérni a rádió weboldalán lehetséges. A következő kéréssel megyünk tovább. Sziasztok, barátnőmet Renit szeretném köszönteni egy dallal. Üzenem neki, hogy szeretem, és persze sok boldog névnapot neki. Köszi, Tamás.

0: Start Rádió.
1: És még több.
2: Start Rádió, sok zene és még több, benne pedig kívánságműsorunkat hallják, annak is a végéhez érkeztünk el. Az utolsó kérésünk az így szól: sziasztok, egy dalt szeretnék küldeni a munkahelyi csapatnak. A kávé már elfogyott, a feladatok viszont még mindig itt vannak, úgyhogy szükségünk lenne kis zenei segítségre. Köszi, Laci.

0: a Stolt Rádió, sok zene és még több. És ma október 6-a, kedv van, sok boldogságot kívánunk Bruno és Renáta nevű hallgatóinknak, ma nekik van a névnapjuk. Híres szülinaposaink közül pedig ma ünnepel Szekeres Adrien, magyar énekesnő. De ma ünnepli születésnapját Thomas McLaren, amerikai gitáros, a Commodores együttes tagja, és szintén ma ünnepel Steinmetz Barnabás, kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó. Önök is ünnepelnének ma valamit, mi ahhoz sok boldogságot, csodaszép napot kívánunk.
1: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin!

0: Ez a Start Rádió, sok zene és még több, benne pedig nézzük, milyen idő vár ránk majd holnap. Folytatódik a túlnyomóan napos idő, de nyugat felől átmenetileg erősebben megnövekedhet a felhőzet, és néha kisebb csapadék is előfordulhat. Többfelé megélénkül a Dunántúl északi és északnyugati tájén, megerősödik a déli délkeleti szél, napközben majd 22-27 fok várható.
1: Sok a szere! Sok a szere! És még több!

0: Kalt Rádiós fogzeni is még több. És ma október 6-a van, egy olyan nap, amelynek történelmét mindannyian ismerjük, mégis minden évben érdemes egy pillanatra megállni mellette. 1849-ben ezen a napon Aradon kivégezték a 13 honvéd tábornokot, Pesten pedig Batthyány Lajost, Magyarország első felelős kormányának miniszterelnökét. Talán az egyik legmegrázóbb részlet, hogy a vértanúk emlékét sokáig csak titokban lehetett őrizni, nyilvánosan emlékezni rájuk csak a kiegyezés után lehetett. Ma már természetesnek vesszük, hogy október 6-án megállunk egy pillanatra és emlékezünk, nem csak a nevekre, hanem arra is, hogy milyen sokat jelenthet az ember számára a szabadság, a hazája és az, hogy kiálljon azért, amiben hisz. Október 6-a 2001 óta hivatalosan is nemzeti gyásznap.
1: Ritmus!
2: Ritmus!
1: A délutáni magazin!
2: Start Rádió! Start Rádió!

0: és még több.
1: Sport Rádió.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10 000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hozteszeinknél, forgass és nyerj akár 150 000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
0: Reklámot hallottak. Sok a szene, sok a szene.

és még több. Sportrádió. Sportrádió.

Klatsz Rádió, sok zene és még több. Benne pedig ideje köszönöm Önöktől, hiszen én már ennyi voltam. Búcsúzom a következő gondolattal. Nem változni nehéz, hanem ugyanolyan maradni, amikor minden megváltozott. További szép napot, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom mindenkinek. Az elmúlt órákban Géczi Adrient hallották. Köszönöm a figyelmet.

0: Ritmus.
1: Ritmus.
0: A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: Hello, 3 óra, sziasztok, ez a Start a 98.4-en. Aracki Zoltán vagyok. Ebben az órában jön a Genesis és a Jesus He Knows Me, aztán a Coldplay a Higher Power-ral, két egészen különböző korszak és hangulat, közben pedig egy igazi 80-as évekbeli klasszikussal indítunk. Az In Excess New Sensation című dala 87-ben jelent meg, és az egyik érdekessége, hogy a zenekar eredetileg nem is erre a számra építette fel a dalhoz készült klip ötletét, a felvétel viszont annyira jól működött, hogy a New Sensation hamar az In Excess egyik legismertebb slágere lett, a feszes gitárok, a lüktető ritmus és Michael Hutchins karakteres hangja pedig rögtön felismerhetővé teszi. Aztán jön majd a Genesis, később pedig a Coldplay, úgyhogy ebben az órában is hallgassd a startot. Kezdjük az In Excess-szel, itt a New Sensation.

0: Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10 000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj gozteszeinknél, forgass és nyerj akár 150 000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
1: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, Bioderma és Úriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára, a hagyományos patika, Békés Csaba, a Deák utca 5, a Református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára, a Deák utcai patika.
2: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internet szolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
0: Reklámot hallottak. Sok a szene. És még több.

Ez a Start a 98.4-en, október 6-a van a mai napon, a Brunók és a Renáták ünneplik névnapikat. A Bruno German eredetű német névből származó férfi név, jelentése barna. A Renáta a Renátusz férfi név női párja. Kedves Brunók és kedves Renáták, boldog névnapot és Isten éltesse a születésnaposokat is!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
2: Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-ig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. A Kecskeméti járásbíróság Varga Bajusz Veronika a Kulturális és Innovációs Minisztérium korábbi államtitkárának letartóztatását is elrendelte egy hónapra a Nemzeti Kulturális Alapot érintő ügyben. A bíróság indoklása szerint a szökés elrejtőzés, valamint az eljárás jogellenes befolyásolásának veszélye miatt volt szükség a kényszerintézkedésre. Az ügyben pár órával korábban Hankó Balázs volt miniszter letartóztatását is elrendelték, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanújával. A kormányhivatalokban, a parlamenti képviselőkben és a közjegyzőkben bíznak leginkább a magyarok, a Median legfrissebb felmérése szerint. A Magyarországos Közjegyzői Kamara megbízásából készült kutatás alapján a válaszadók 82%-a bízik a kormányhivatalokban, 72%-a az országgyűlési képviselőkben, 70%-a pedig a közjegyzőkben. Az intézményi ügyintézést igénybe vevők több mint 85%-a elégedett volt a kapott szolgáltatással, míg a bírósági eljárásokat a többség továbbra is lassúnak és körülményesnek tartja. 5 évre visszamenőleg átvilágítják a Nemzeti Kulturális Alapot, míg a határon túli támogatásokat 10 évre visszamenőleg tekintik át, tájékoztatott Tar Zoltán kultúráért felelős miniszter. A tárcavezető elmondta, hogy a vizsgálat során több esetben is politikai befolyásoltság jeleit találták a döntési rendszerekben. A minisztérium emellett gazdasági és munkajogi átvilágítást indított az Operett Színház, a Nemzeti Színház és az Operaház esetében is, a Terrorháza Múzeum kiállítási anyagát pedig történészi csapattal tekintik át. Megkezdődött a darvak őszi vonulása, a Hortobágyi Nemzeti Parkban már több mint 50 ezer példányt számláltak. A természetvédők előrejelzése szerint az Európa legjelentősebb pihenőhelyének számító pusztákon és a halastavakon október közepére 150 ezerre duzzadhat a darvak száma.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 4:02, sziasztok, ez a Start a 98.4-en, Aracki Zoltán vagyok. Ebben az órában Alanis Morissette érkezik a Thank You-val, utána a Polyphonic Spree és a Nirvana feldolgozása, Lithium. Az első dalunk pedig Billy Idol és a Wild Wedding. A cím ellenére ez nem egy klasszikus esküvői dal. Billy Idol a saját bevallása szerint a szám nem egy konkrét esküvő történetét meséli el. A Wild Wedding inkább egy kép, ami köré felépítette a dal, és az egésznek sokkal sötétebb, ironikusabb hangulata van, amit a cím elsőre sugal. Aztán jön majd Alanis Morissette, később pedig a Polyphonic Spree, szóval hallgass a Startot ebben az órában is, és ha üzennél, akkor küldj egy SMS-t a 0-22-21-21-20-ra, vagy keresd a startradio.hu-t. Most pedig kezdjük Billy Idol-al, itt a Wild Wedding. Hey,

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10 000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hozteszeinknél, forgass és nyerj akár 150 000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
3: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
4: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és két Sopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X, a minőségi választás.
0: Reklámot hallottak. Sok a

Ez a start a 98.4-en. Holnap még folytatódik a túlnyomó napos idő, de nyugat felől átmenetileg erősebben megnövekedhet a felhőzet, és néhol kisebb csapadék is előfordulhat. Többfelé megélénkül az északi, északnyugati szél. Hajnalban 6, míg holnap délután 27 fokot mérhetünk.

0: Rádió.
1: Közlekedési információ.
2: Útszűkületre kell számítani, közműépítés miatt Békés Csabán a Gyulai úti körforgalomnál, Mezőben, Ében a Petőfi úton és Kevermesen a Batonyai úton. Jó utat!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Január 1-től 120 ezer forintra nő a nyugdíjminimum, emellett sávosan emelkednek az ennél magasabb, de 146 ezer forint alatti nyugdíjak is, jelentette be Kármán András pénzügyminiszter. Az infláció követő emelésen felüli intézkedés arányosan érinti az özvegyi és hozzátartozói ellátásokat. A megváltozott munkaképességűek juttatásai 10%-kal nőnek, az időskorúak járadéka pedig megduplázódik. A jövő évi költségvetésből 123 milliárd forintot biztosítanak az emelésekre, amelyek több mint 700 ezer embert érintenek. Közzétette a szeptemberi kiérkezési adatokat az országos mentőszolgálat, melyek szerint a legsürgősebb esetek 90%-ához majdnem 26 perc kellett a kiérkezéshez a mentőegységeknek. Ez az érték kismértékű javulást jelent az augusztusi 27 perchez képest, ám a kitűzött 15 perces céltól továbbra is elmarad, a leggyorsabban a Nyugat-Dunántúli régióban, míg a leglassabban a közép-magyarországi régióban értek ki a helyszínre a mentők. Felfüggesztették a halálos büntetések végrehajtását az amerikai Tennessee államban, miután egy elítélt nő túlélte a beadott két adag halálos injekciót. Billy kormányzó az év végéig leállította a kivégzéseket, és független vizsgálatot rendelt el a példátlan incidens miatt. A jogászok és az orvosok egyelőre nem tudják, mi lesz az 1995-ös gyilkosságért elítélt nő sorsa, mivel a protokoll nem tér ki arra a helyzetre, ha a második kísérlet sem halálos, a védők pedig az alkotmány kegyetlen büntetést tiltó cikkeire hivatkozhatnak. Megkezdődött a Darvak őszi vonulása, a Hortobágyi Nemzeti Parkban már több mint 50 ezer példányt számláltak. A természetvédők előrejelzése szerint az Európa legjelentősebb pihenőhelyének számító pusztákon és a halas tavakon október közepére 150 ezerre duzzadhat a darvak száma. További hírekért kattintsanak a Körös Hírcentrum weboldalára.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 5 óra volt 2 perc, sziasztok, ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Aracki Zoltán vagyok, ebben az órában jön George Michael a Freedom-mal, aztán Edita Gornyák az Anything-gel, később pedig Tom Odell és az Enev Love. Az első dal pedig nem más, mint a Yazoo és a Don't Go, a dal 82-ben jelent meg. És érdekes, hogy a duó mindössze 2 stúdióalbumot készített, mégis olyan maradandó felvételeket hagyott maga után, amelyek ma is ismerősen csengenek. Vince Clarke elektronikus zenei alapjai és Eliza Maeve erőteljes hangja ezen a számon is nagyon jól működik, egyszerű, de annál hatásosabb kombináció. Hallhatjuk még ebben az órában George Michael-t, Edita Gornyákot és Tom Odellt is, úgyhogy maradjatok velünk, kezdjük a Yazoo-val, itt a Don't Go!

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
0: Reklámot hallottak. Sok a szere.
2: Start Rádió.
0: És

fokos tart a 98.4-en, a paraffin virágpora országosan közepes koncentrációban van jelen, a pollen terhelés tehát csökken, így a tünetek fokozatosan mérséklődnek majd. A kültéri gombák viszont nyomolnak, az alternária spóraszáma országosan magas, nagyon magas, még az epikokkumé, remélem jól ejtem, szóval ez közepes szintet ér el. Időjárási front nincs felettünk, de a hűvös hideg hajnali reggeli órákban majd ismét felerősödhetnek a kopásos jellegűzületi problémák és a görcsös panaszok. Csapadékmentes időre van kilátás, száraz utakra kell számítani. Jó utat!

0: Startrádió.
1: Közlekedési információ.
2: Közművet építenek Békés Csabán a Gyulai úti körforgalomnál, Mezőberényben a Petőfi úton és Kevermesen a Battonyai úton is. Ezeken a helyszíneken általában útszűkületre kell számítani. Jó utat!

0: Rítmus. Rítmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: Hello, 6 óra, sziasztok, ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Aracki Zoltán vagyok. Nézzük, hogy mi jön ebben az órában. Érkezik például Jimmy Cliff és az I Can See Clearly Now, aztán Samira és a The Rain, lesz tehát egy kis reggae és napfényes hangulat, utána pedig a 90-es évekből egy dance klasszikus. Az első dalunk Madonna és a Like a Prayer, a 89-es dal egyik érdekessége, hogy a zene és a klip is komoly vitákat váltott ki a megjelenéskor. Madonna vallása szimbólumokat és személyes témákat is összekapcsolt benne, így a Like a Prayer jóval több lett egyszerű pop slágernél, közben persze a dal maga is hatalmas siker lett, és ma már Madonna egyik legfontosabb felvételeként tartjuk számon. Hallgass tehát a Startot ebben az órában is, hiszen Jimmy Cliff és Samira is jön nem sokára, és ha írnál le SMS-t, akkor küldd el gyorsan 0-22-21-21-20, kezdjük Madonnával, már is szól a Like.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10 000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj gozteszeinknél, forgass és nyerj akár 150 000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
1: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
3: Internetix.
1: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
3: Internetix.
1: Díjmentes bekötés.
3: Internetix.
1: Legmodernebb optikai hálózat.
3: Internetix.
1: Megbízható, elérhető, korlátlan.
3: Internetix.

0: Ne várj, érdeklődj a 66-333-333-as számon. Internet X, a Békés Csabai szolgáltató.
1: Reklámot hallottak. Sok a szere.
2: Sok a szere.
1: És még több.
2: Start Rádió.

Ez a Start a 98.4-en, jöjjenek az évfordulók, hát először is 177 éve Aradon kivégezték a Magyar Honvédség 12 tábornokát és egy ezredesét. 77 éve született Bobby Farrell, a Bonnie M együttes férfi tagja. 58 éve a brit tévében dokumentumfilmet mutattak be a Doors zenekarról. 53 éve született Szekeres Adrián énekesnő. És 46 éve 1980-ban a Sex Pistols frontemberét, Johnny Rotten-t letartóztatták, miután összetörte egy bár berendezését.

Ez a Start a 98.4-en, ahol az elmúlt néhány órában Aracki Zoltánt hallottátok. Holnap 3-kor várok mindenkit vissza, addig is, ha tehetitek, hallgassátok minél többet a Startot. Sziasztok, viszont hallásra!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Szeptember 30-ával lezárult a fakitermelési moratórium Magyarországon. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter hangsúlyozta, hogy a magas ökológiai értékű őshonos erdőállományok továbbra is szigorú védettséget élveznek, és nem szolgálhatnak faanyag termelésre. A többi területen a biodiverzitás megőrzését és a lakossági tűzifát egyaránt biztosító, fenntartható gazdálkodásra állnak át, miközben a védett erdőkben továbbra is szigorúan tilos a karvágás. Megkezdődött Magyarország csatlakozásának előkészítése az Európai Ügyészséghez. Laura Kövesi európai főügyész Budapesten egyeztetett a kormány tagjaival és a legfőbb ügyész helyettessel a folyamat részleteiről. A szervezet minden olyan uniós forrásokat érintő csalási ügyben nyomozást indít, ahol a kár meghaladja a 10 000 eurót, az áfa csalásoknál pedig a 10 millió eurót. A legrövidebb időn belül végrehajtandó csatlakozáshoz már idén 3 törvénymódosításra van szükség. Leállították a felesleges munkálatokat a szolnoki laktanya felújításánál, amivel 2,5 milliárd forintot takarítottak meg, jelentette be Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter. A tárcavezető közölte, hogy a megtakarított összeget eredetileg sötétedő üvegek beszerzésére szánták. A miniszter emellett jelezte, hogy feldarabolják a beruházás gigantikus szerződését, hogy Mészáros Lőrinc cége helyett helyi vállalkozások is lehetőséget kaphassanak az építkezésben. Közzétette a szeptemberi kiérkezési adatokat az országos mentőszolgálat, melyek szerint a legsürgősebb esetek 90%-ához majdnem 26 perc kellett a kiérkezéshez a mentőegységeknek. Ez az érték kismértékű javulást jelent az augusztusi 27 perchez képest, ám a kitűzött 15 perces céltól továbbra is elmarad, a leggyorsabban a Nyugat-Dunántúli régióban, míg a leglassabban a közép-magyarországi régióban értek ki a helyszínre a mentők.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: Sokat nem mond, sokat nem. Még több.
3: És még több.
0: Start Rádió.
4: Köszöntöm Önöket, szép estét kívánok, Nédo Géza vagyok. A Local Hero című műsorunkban helyi előadókat mutatunk be, olyan a vármegyénkben élő zenei előadó és alkotóművészeket, akik hozzátettek a helyi kulturális élethez. A Local Hero lehetőséget biztosít bemutatkozásra is helyi zenekarok, együttesek részére, és lehetősége van a hallgatóinknak arra, hogy javaslatokat tegyenek egy-egy helyi formáció vagy előadó bemutatására. A Local Hero egy olyan heti műsor, melyben egész héten egyetlen helyi művészt vagy együttes mutatunk be egy-egy interjú részletben. Hallhatnak az előadótól saját szerzeményeket, feldolgozásokat és olyan dalokat, melyek vendégünk személyes kedvencei. A heti vendégünkkel készített teljes interjú minden vasárnap 19 órától kerül adásba, ahol a teljes beszélgetést meghallgathatják.
5: Műsorunk e heti vendége Hőgyes Elek, dobos, műszaki vezető. Tartsanak velünk, pár perc és kezdünk!

0: még több.
1: Sportrádió.
2: Volt-e olyan egyébként, amíg oktattad a dobot, hogy jött hozzád akár egy fiatalabb, akár egy idősebb ember, és azt mondtad, hogy hát így pár alkalom után így nem nagyon. Tehát volt-e olyan, akit így lebeszéltél róla?
3: Nagyon
2: vagy
3: érdekes.
2: Egytől egyig mindenki bevált, vagy azért voltak?
3: Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert hogy a mai világban már olyan technikák vannak, olyan oktatási technikák vannak, hogy effektíve mindenkit meg lehet tanítani egy bizonyos szintig. Nyilván nem egy ginger baker lesz belőle, de egy bizonyos szintig mindenkit meg lehet tanítani. Régen ez nem így működött, régen megnézte a tanár, hogy milyen tehetsége van a tanítványnak, és akkor volt, akit fogtak, és akkor effektíve is zavartak, hogy akkor ő nem igazából tehetséges. Viszont mondom, olyan technológiák vagy technikák vannak az oktatásban, hogy bizonyos szintre bárkit fel lehet hozni.
2: Meg lehet ebből egyébként nevezni egy pár dolgot, vagy ez hétpecsétes titok?
3: Nem igazából hétpecsétes titok, kéz és lábrendek vannak, ez nagyon fontos a dobolás, hogy milyen típusú kéz- és lábrendek vannak. Vannak a nagyon egyszerű száraz gyakorlások, amit igazából nagyon sokan nem szeretnek nyilván, mert tényleg le kell ülni, odaülsz a székre, és akkor órákon keresztül játszod. Például van a paradiddle nevezetű egyszerű ütés, az a jobba, jobba, jobba, jobba. Ez kötelező minden dobosnak ezt megtanulnia, és hát ebből is lehet olyan technológiákat kihozni, amivel eszméletlen jó grúvok alakulnak ki. Na már most, aki ezt nem csinálja meg, tehát ez az alap nincsen meg, na azok nem fognak tényleg eljutni addig.
2: Volt ilyen egyébként?
3: Olyan nem volt, aki így feladta volna, tehát mindenki próbálkozott, volt olyan, akinek nem egy hónap kellett ahhoz, hogy ezt mondjuk stabilan el tudja játszani egy ilyen mondjuk egy 120-as metronóm szám alatt, hanem kellett neki egy év.
2: Oktatás szempontból egyébként te mindig is sziklaszilárdan a lépcsőzetes rendet követted, tehát mindenki ugyanazt kapta, vagy azért személyre szabottak voltak?
3: Nem. Személyre szabott mindenféleképpen, tehát az alap, az mindenféleképpen, ami mondtam, ez a paradiddle is. Ez nyilván mindenki megkapta feladatnak, viszont az én óráimon mindig úgy történtek, vagy az én óráim úgy történtek, hogy ezt a száraz gyakorlást az elején átnéztük, megnéztük, hogy mi van, megnéztük az új feladatokat, és utána mindenki a saját kedvenc számát válogatta ki, és abba építettük bele. Tehát kiválasztott egy számot, van a neten egy csomó olyan hely, ahol le lehetett tölteni dob nélkül a zenéket is. Effektív az ő saját kedvenc zenekarára tudott dobolni.
2: Wow.
3: Ezzel sokkal jobban tudtam inspirálni őket, hogy akkor hamarabb fejlődjenek, hamarabb tanulja meg azokat a bizonyos nehezebb technikákat, mert hogy tényleg az a szám szólt a fülébe, amit szeret.
0: Start Rádió.

0: Rádió. Start Rádió.
1: Időszámításunk előtt kerültél oda a művelődési házba Gyulára, és azóta is ott vagy, jelenleg is, ugye kisebb-nagyobb kihagyással, ugyebár benne vagy ezekbe a rendezvényszervezős dolgokba, és most egy kicsit kanyarodjunk erre a témára. Volt-e olyan rendezvény, ami még téged is megizzasztott? Tehát amire azt mondtad, hogy fú, hát ez nagyon kemény volt, de végül sikerült. Mert volt. Ugye tudjuk ugye, hogy Gyulán milyen rendezvények vannak, ugye ami műfázas szervezés, de engem az érdekelne, hogy konkrétan mi volt az a rendezvény, amiről persze lehet mesélni, ami nagyon-nagyon megizzasztott, nagyon nehéz volt, de végül sikerült így összehozni.
2: Igazából volt és voltak ilyen rendezvények, főleg a pályafutásom elején, amikor is még azért úgy nem láttam a pályán, és futottam bele olyan problémákba, amire nem is gondolt az ember. Tehát szépen lassan, hát nyilván az ember, ahogy fejlődik, akkor így megtanulja a dolgokat. Tapasztalatból szerintem a legjobb tanulás, amikor tapasztalatból tanulod meg, mert akkor az biztos, hogy azt a hibát azt nem fogod elkövetni, vagy hogyha találtam valami pozitív dolgot, ezt a pozitív dolgot azt nem fogod elfejteni, és azt fogod csinálni. Volt több is, tehát most így konkrétan egyet nem fogok tudni kiemelni, de jó néhány volt. Nem beszélve arról, hogy a művelési házban, amikor én bekerültem, akkor még a művelési ház nem rendezvényszervezői funkciókat látott el, hanem közművelési feladatot látott el. Nyilván ezt most is csinálja, de emellett a rendezvényszervezői funkció is megjelent, főleg városi nagy rendezvények tekintetében, és hát amikor kaptunk egy olyan rendezvényt, amihez előtte még úgymond rá se láttunk, meg nem tudtuk, hogy micsoda, na ott azért volt buksi vakarás, hogy akkor ez most hogyan kivitelezzük és hogyan oldjuk meg. De szerencsére, és ez az amúgy egy nagy büszkeségem itt a munkahelyemen, hogy majdnem mindenki, legalábbis a munkatársaim nagy része, az a kezdetektől már ott van. És ez azt is jelenti, hogy egy nagyon-nagyon jó csapat verődött úgy össze, és hát mindenki segíti a másikat, mint hogy tényleg egy nagy család lennénk.
1: Hívtok top előadókat is, hívtok nem annyira top előadókat is, és gondolom, te, mint egyik szervező, te is részesülsz azokkal a helyzetekkel, hogy kérnek tőled időpontot, bemutatkozási lehetőséget, fiatalabb, nem annyira fiatalabb zenekarok, ismeretlen zenekarok, hogyan kezeled ezt? Mi az a szempont, ami alapján azt mondod, hogy oké, ez a zenekar, vagy ez a zenei formáció, ez alkalmas arra, hogy egy városi rendezvényen felléphessem?
2: Ez egy jó kérdés, mert hogy rengeteg olyan zenekar van és lesz is, akik nagyon tehetségesek. Soha nem volt még az, hogy ne hallgassak meg bárkit is, aki jelentkezett, hogy neki most milyen műsora van. Nyilván azokat, akik úgymond tehetségbe is, meg úgy látok benne fantáziát, hogy el is megyek és meg is hallgatom egy másik fellépésen őket, azért kíváncsi vagyok azért arra, hogy ki milyen műsor tud szolgáltatni. De olyan, hogy szempontok, hogy mi szerint mondjuk pontozzak valamit, vagy ilyesmi, abszolút nincsen. Tehát nincs ilyen szempontrendszer. Van olyan stílus irány, ami abszolút nem is áll hozzám közel, viszont tökre örülök, hogy fel tudom léptetni, mert abban a stílusban tök jó minőségűek, és a közönségek is nagyon-nagyon tetszik.
1: Nem csőlátásban gondolkodsz, hanem igyekszel azért nyitott lenni így a különböző stílusok felé is, és látod bennük a fantáziát, ha van persze.
2: Ja, ez így van, hát ti is felszoktatok lépni.
1: Jaj, ezt nem. Köszi. Nem azért akartam idehozni ezt a témát.
2: Meg gondoltam, vicceljük egyet.
1: Kizökkent ez teljesen.
0: Start Rádió.

0: És még több.
1: Köszönöm, hogy ma este is a Start Rádiót választották. Ez volt Local Hero című műsorunk, melyben interjút hallhattak helyi előadó és alkotóművészekkel. A teljes beszélgetést ezen a héten vasárnap 19 órától hallgathatják meg. Beszélgetésünket holnap 19 órától folytatjuk. Tartsanak velünk holnap is. További kellemes szép estét, kellemes rádióhallgatást kíván a szerkesztő műsorvezető Nédo Géza.

0: Sportrádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Sportrádió.
1: Magyar óra.
3: Magyar óra.
4: Startrádió.
5: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják, ez itt a Startrádió a 98,4-en. A most következő órában csak és kizárólag magyar slágereket fognak hallani. Jön a 100% magyar óra. Kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek.

0: Magyar óra.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start a 98.4-en. Az elmúlt egy órában csak és kizárólag magyar slágereket hallhattak. Ez volt a 100% magyar óra. Várom önöket legközelebb is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek. Nédó Géza voltam. Viszont hallásra.

Sport Rádió.

0: Csabai Híradó, a Start Rádió mindennap délben jelentkező hírműsora.
1: Köszöntöm Önöket, Gíci Adrien vagyok. 12 óra van, lássuk, miről is lesz ma szó. Térítésmentes gyermekétkeztetéssel segíti a rászoruló családokat Békés Csaba. Tűzes esetekhez és műszaki mentésekhez riasztották a tűzoltókat. Sikerült mentesíteni a legfertőzöttebb Békés Csabai útszakaszokat a Királydényétől. Az őszi szünet idején idén is térítésmentes gyermekétkeztetést biztosít a nehéz helyzetben élő családok gyermekeinek Békés Csaba önkormányzata. A támogatásra október 23-a és október 30-a között 5 munkanapon keresztül lesz lehetőség. A szünidei étkeztetést a vonatkozó kormányrendelet alapján a hátrányos helyzetű, valamint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára igénés esetén kell megszervezni. A térítésmentes étkezést 2026-ban az 5 hónaposnál idősebb, de 18. életévüket még be nem töltött gyermekek vehetik igénybe. Az igénylés az a megfelelő formanyomtatványt kell kitölteni, majd azt Békés Csaba megyei Jugúváros polgármesteri hivatalának szociálpolitikai osztályára kell eljuttatni. A dokumentum személyesen postai úton a Szabadság tér 11-17 szem alá, illetve elektronikus levélben is benyújtható. Az ételt a kijelölt konyhákon naponta déli 12 és délután 1 óra között lehet átvenni. Az étel elviteléhez az igénybevevőknek saját tiszta és fertőtlenített ételhordóról kell gondoskodniuk. A kezdeményezés célja, hogy az iskolai szünet idején sem maradjanak meleg étel nélkül azok a gyermekek, akiknek családja számára ez nehézséget jelent. Az elmúlt hétvégén 8 tűzesethez és 3 műszaki mentéshez riasztották a vármegye tűzoltóegységeit. A beavatkozások közül több eset is kiemelkedett. Több portát érintő tűz keletkezett vasárnap délután Kunágotán, a Bocskai és a Kossuth utca között. A területen gaz, avar és száraz fű